és olyan is akad, aki kiválóan megszervez egy bográcsos délutánt. A közösségek maguk is sok értéket hordoznak. A programokat lehetőség szerint szabadtéren, az adott utca vagy lakóközösség közös tereiben kell megvalósítani. A helyszín eleganciája nem számít, sokkal inkább az, hogy valódi találkozási pont legyen. A támogatási keret 150 ezer forint, egy közösség pedig legfeljebb 25 ezer forint, vissza nem térítendő támogatást kaphat utófinanszírozással. Ezt eszközbérlésre, kézműves alapanyagokra, játék dekorációra, plakátokra vagy más indokolt költségekre lehet fordítani, ételre és italra viszont nem. A batyúspiknik tehát jöhet, de a fogácsát mindenki maga hozza. Tartós eszközök beszerzésére sem használható a keret. Minden résztvevő közösség kap egy Békés Csabai utca 2026 feliratú táblát, amely jelképezi az egymásra figyelést és a jó szomszédi kapcsolatokat. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a támogatott programokat pedig szeptember 4 és december 31 között kell megvalósítani.

0: Békés Csabán államalapításunk ünnepén számos programmal készültek. A város esemény sorozata délelőtt 10 órakor kezdődött a belvárosi katolikus templomban, ahol ünnepi szentmisén emlékeztek Szent István királyra és az új kenyér ünnepére. A szertartáson hangsúlyosan jelent meg a hálaadás és a közösség összetartozásának üzenete. Czank Gábor plébános arról beszélt, hogy az ünnep alkalmat ad a keresztény Magyarországért, a hazáért és a nemzetért való imára. Úgy fogalmazott, a szentmise kezdetén érdemes a lélekbe tekinteni és megbánni a bűnöket, gyarlóságokat, hogy az áldozat és a hálaadás kedves legyen Isten előtt. A plébános kiemelte, hogy Szent István döntései alapvetően határozták meg a magyarság történelmi és szellemi útját. Az államalapító király a keresztény hitre építette az ország jövőjét, ezzel pedig hosszú évszázadokra kijelölte Magyarország helyét Európában. Hozzátette, hogy a kereszténység államvallását tétele és az ország megszilárdítása bizonyítja, milyen erős alapokra épült a magyar államiság, amely már 1000 éve fennáll. A városi ünnepi programok délután 3 órakor folytatódtak a Szent István téren. A rendezvényen zászlófelvonás, kenyérszentelés, valamint kulturális és családi programok várták az érdeklődőket. Sarkodon csütörtökön ökumenikus szentmisével, istentisztelettel kezdődött az augusztus 20-ai városi ünnepség, amelyre ezúttal is megtelt a Szent István téri római katolikus templom. Karsai Károly római katolikus diakónus és Nagy Mónika református lelkész arról beszélt, hogy Szent István öröksége a keresztény haza megteremtése volt, az első magyar király pedig Krisztusban találta meg az államalapítás alapjait. Kiemelték a közösségek szerepét, valamint azt, hogy a díjazottak munkája is hozzájárul a város fejlődéséhez. A vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István csak nem 40 éves uralkodása alatt Magyarország elismert állammá vált, és hogyha ő nem alapít államot, a magyarság könnyen elveszett volna. Molnár Sándor szerint minden korszaknak szüksége van olyan emberekre és közösségekre, akik a közösség, a város és a nemzet érdekében hozzák meg a fontos döntéseket, és példát mutatnak azzal, hogy a közösség érdekeit a sajátjuk elé helyezik. A szertartás során Karsai Károly és Nagy Mónika megszentelte és megáldotta az új kenyeret, amelyet ezt követően Molnár Sándor szegett meg. Az ünnepség részeként 25 városi kitüntetést adtak át. Dr. Mokán István polgármester nyújtott át az elismeréseket, miután a képviselőtestület a felterjesztések alapján a közelmúltban döntött a díjazottakról. A sarkodi programok délután és este a vásártéren folytatódtak, ahol számos koncert várta a résztvevőket. Óriási érdeklődés mellett zajlott Békésen a Barta udvarban a megye legnagyobb és az ország egyik legjelentősebb víradása. A madzagfalvi víradáson idén is hatalmas volt a részvétel, csütörtökön délután egyik csak nem 220-an jelentek meg, hogy víradással segítsenek. Az első érkezők között volt egy Békésről elszármazott fiatalember, aki Budapestről utazott haza, hogy ismét részt vegyen a programban. Miután vért adott, tovább indult horvátországi nyaralására. Elmondta, hogy minden évben visszatér, mert fontosnak tartja a madzagfalvi víradás ügyét. Nem ő volt az egyetlen, aki más településről érkezett. Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Debrecenből és több más városból is jöttek, sőt volt, aki balatoni nyaralását szakította meg a karitatív esemény kedvéért. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke és a Barter Alapítvány alapítója kiemelte, hogy idén is rendkívül nagy az érdeklődés a kapcsolódó víradás iránt. Hozzátette, hogy bár számos megyei és távolabbi településről érkeznek víradók, sok az 50 feletti résztvevő, aki most ad vért először, mert segíteni szeretne, ezt különösen nagy dolognak nevezte. A szervezők idén is számos ajándékkal készültek, hogy megköszönjék a víradók segítségét. Újdonság, hogy a madzagfalvi víradás 3 napon át tart, pénteken és szombaton is várják azokat, akik víradással szeretnének hozzájárulni a közösséghez. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Civil összefogással mentik a halállományt a gerlai holtágon. Elindult a szavazás a Tesco Start a Jövőért programjában Békésvár megyében. Sportfogadásokkal csalt ki több mint 2 millió forintot egy békési férfi. Szabálytalan hulladék égetés miatt emeltek vádat egy szarvasi férfi ellen. Már is mondom a részleteket. A nyári kánikulában a vizek felmelegedése és az oldott oxigén drasztikus csökkenése súlyos veszélyt jelent a halállományra, különösen az ivadékokra. A megszokott reakció ilyenkor gyakran a tehetetlen felháborodás vagy a hatóságok bírálata, ám egy Békés megyei telek tulajdonos

hanem maguk is elvonják azt a vízből. A hatás azonnali, a kis halak és ivadékok tömegével gyűlnek a kiömlő nyíláshoz, hogy hozzáférjenek az oxigéndús vízhez. A bejegyzés írója hangsúlyozza, nem a hatóságok bírálatára van szükség, hiszen a vízügyi szakemberek erejükön felül dolgoznak. Inkább egy új szemléletmódra és civil összefogásra hívja fel a figyelmet, amelyben a helyiek saját eszközeikkel egészítik ki a központi védekezést. A kezdeményező több lépést is javasol a környékbelieknek. Úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha minél többen nem csak kritikával, hanem tettekkel, szavakkal és akarattal járulnának hozzá ahhoz, hogy megújulhasson a szemlélet és hatékonyabban dolgozhassanak együtt a civilek és a hatóságok. Ez a felelősségteljes lokálpatrióta hozzáállás, az úgynevezett vízőrzés azt mutatja, hogy a klímaváltozás okozta ökológiai kihívásokra nem csak felülről érkezhet válasz. Az élővíz csatorna és a gerlai holtág élővilágának megőrzése közös érdek, és sokszor egyetlen kerti szivattyúnyi segítség is életet menthet. Elstartolt a Tesco Start a jövőért pályázati programjának szavazási szakasza. A vásárlók Békés vármegyében 7 áruházban voksolhatnak 6 helyi kezdeményezésre, és a pénztároknál kapott zsetonok bedobásával dönthetnek arról, melyik projekt mekkora támogatást kapjon. A szavazás szeptember 6-áig tart. A támogatással többek között sajátos nevelési igényű diákok délutáni foglalkozásai, közösségi magbőrze és óvodai tündérkert is megvalósulhat. A Tesco idén tavasszal 4. alkalommal hirdette meg a helyi közösségeket segítő programot. A felhívásra 297 pályázat érkezett, amelyek közül szakmai értékelés után 159 projekt jutott tovább, köztük 6 Békés vármegyei kezdeményezés. A vásárlók most arról dönthetnek, mekkora támogatást kapjanak. Az áruházlánc országosan 57 millió forintot biztosít a megvalósításra. A körzeti rangsorban a legtöbb zseton gyűjtő projekt 500 ezer, a második 300 ezer, a harmadik pedig 150 ezer forint támogatást kap. A vásárlók minden vásárlás után járó zsetont az általuk választott pályázott gyűjtő edényébe dobva alakíthatják a sorrendet. Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője elmondta, a Békés vármegyei pályázatok is jól mutatják, hogy mennyi kreatív, valódi változást ígérő ötlet születik a helyi közösségekben. Hangsúlyozta, hogy a program ereje abban rejlik, hogy a vásárlók is aktív részesei lehetnek a döntésnek, és arra biztatta őket, hogy minden vásárlásnál kérjék és dobják be a zsetonokat, mert egy apró mozdulat is közelebb vihet egy jó így megvalósulásához. A szakmai bírálók 6 kiemelkedő kezdeményezést további 500 ezer forintos külön díjjal ismernek el. A díjazottak között van a Jussz Zsigmond városi könyvtár, amely nyomozós könyvtári kincsvadászattal ösztönzi a fiatalokat az olvasásra és a könyvtári terek játékos felfedezésére. A szavazás 2026. szeptember 6-áig tart.

0: A Békés Csabai járási ügyészség nagyobb kárt okozó csalás büntete miatt vádat emelt egy 54 éves büntetett előéletű békési férfi ellen, aki megtévesztéssel fizetés nélkül kötött sportfogadásokat egy helyi dohányboltban. A vádlott több mint 2,3 millió forint értékben adott fel szelvényeket hitelre, majd nem fizette ki azokat. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta. A vádirat, amelyet a Békés vármegyei főügyészség hétfő délelőtt közölt, rögzíti, hogy a férfi törzsvásárlóként rendszeresen járt a békési, lottózóként is működő dohányboltba, így a dolgozók jól ismerték. Tavaly április 15-én délelőtt ismét megjelent az üzletben, ahol kezdetben néhány sportfogadást tetmett, és ezeket rendben ki is fizette. Ezt követően azonban kihasználva a felé irányuló bizalmat elhatározta, hogy megtéveszti a terminál kezelőit. A bejárati ajtón kifelé nézegetve és a telefonját nyomkodva azt a látszatot keltette, mintha egy ismerőse hamarosan megérkezne a készpénzzel, amelyből majd kiegyenlíti a fogadások díját. A félrevezetett eladó hitt a férfi állításainak és engedélyezte, hogy ellenérték nélkül is feladja a szelvényeket. A vádlott szűk két óra alatt legalább 60 alkalommal tett meg különböző sportfogadásokat hitelre, mintegy 2 millió 300 ezer forint értékben. A szelvények kinyomtatása után közölte, hogy nincs nála pénz, de majd egyszer megadja, majd sietve távozott az üzletből. A keletkezett kárt végül az eladónak kellett megtérítenie a munkáltatója felé, mivel tisztában volt azzal, hogy hitelben nem lett volna szabad szelvényeket kiadnia. A vádlott később sem fizette vissza a tartozást, csak hitegette a sértettet és az üzlet képviselőjét. A Békés Csabai járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki a férfira, és a bűncselekménnyel elért 2 millió 300 ezer forint erejéig rendeljen el vagyonelkobzást vele szemben. Mezőhegyes belterületén 113 km/órás sebességgel haladt egy autós azon a szakaszon, ahol legfeljebb 50-nel lehetett közlekedni. A szabályszegést augusztus 12-én rögzítette az egyik sebességmérő készülék. A rendőrség hangsúlyozza, a cél nem a gyorshajtók üldözése, hanem a közlekedés biztonságának növelése. A város belterületén történt esettel kapcsolatban felhívják a figyelmet arra, hogy a járművezetőknek nem csak saját magukra, hanem a közlekedés többi résztvevőire és az út mentén élőkre is tekintettel kell lenniük. A megengedetnél jóval nagyobb sebesség nem csak a biztonságérzetet csökkenti, hanem a megállási út is jelentősebb, hosszabb lesz, különösen akkor, amikor egy váratlan helyzet miatt hirtelen kell fékezni. A rendőrség szerint a közlekedés biztonsága közös érdek, ezért mindenkit arra kérnek, hogy vigyázzon magára is, figyeljen másokra. A szarvasi járási ügyészség vádat emelt egy 59 éves büntetlen előéletű férfi ellen, aki engedély nélkül égetett hulladékot a szarvas ezüst szőlőben található tanyáján. A férfi a vádirat szerint tavaly októberben egy délelőtt birtokán felhalmozott csaknem 100 kilónyi matracot és bálamadzakot gyújtott meg szabadtéren, ám a lángokat nem tudta megfékezni. A tűz átterjedt a közelben lévő gumiabroncsokra is, amelyek nem minősülnek hulladéknak. A dokumentum szerint a férfi hiába próbálta megfékezni a tűz terjedését a tanya udvaron, végül a katasztrófavédelemnek kellett beavatkoznia és eloltania a lángokat. A szárazföldi hulladék égetés jogszabály szerint hulladékkezelési tevékenység, amely kizárólag hatósági engedéllyel végezhető. A férfi azonban ilyennel nem rendelkezett. A vádhatóság a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntete miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Magyar óra!
3: Start Rádió!

0: Nekem akár az ékszer.
1: Start Rádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
2: Magyar óra.
4: Magyar óra.
1: Start Rádió.
5: Strafe. Represent next to the California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Difference.

megvették tenni, hogy azt a drága jó szettel vették venni. Vetteget ez a dátum, 900 január 16, a gold senki sem ihat. Van egy nagy tó, vagy nem fien Chicago, ott a megváltó ellen ott szó.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Tóth Péter bírósári díjas és junior prima díjas zongoraművész lesz, aki Csontos Józsefnél kezdett zongorázni tanulni a Békés Csabai Zeneiskolában, tavaly pedig a világ legikonikusabb koncertpalotájában, a New York-i Carnegie Hall-ban adott önálló koncertet Liszt Ferenc műveiből. Már azelőtt sikeres művésszé vált, hogy átvette volna okleveles zongoraművészi diplomáját a Zeneakadémián. Számos Liszt Ferenc nevével fémjelzett nemzetközi zongoraversenyt nyert Budapesttől Los Angelesig, 2013-ban pedig megnyerte az amerikai Paderewski nemzetközi zongoraversenyt. 2015-ben a zenetudományok doktora lett a Texasi Egyetemen Austinban. Világszerte fellépései vannak, New Jersey-ben él. Beszélgetünk pályakezdésről, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, szerzői szándékról és interpretációról, de az is kiderül, mitől különleges a magyar közönség. Tartsanak velünk!

0: Sportrádió. És még több.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, és a magyar zenei élet egyik kiválóságát láthatom vendégül, aki 2000-ben megnyerte a weimari Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyt, 2001-ben pedig a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyen kapott első díjat. Azóta számos versenyt megnyerve korosztálya egyik legjelentősebb Liszt előadójává vált. 2010-ben Los Angelesben is diadalmaskodott a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyen, majd 2013-ban megnyerte az amerikai Paderewski zongoraversenyt. Tavaly a koncerttermek templomaként számon tartott Carnegie Hallban adott hatalmas sikerű koncertet. A vendégem Tóth Péter, Bíró Sári díjas és Junior Prima díjas zongoraművész, pontosabban dr. Tóth Péter, mivel a Texasi Egyetemen a zenetudományok doktora lett. Köszöntelek a stúdióban, Peti, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Hát én köszönöm a meghívásotokat, és hát ezúton is szeretném szeretettel köszönteni a kedves rádióhallgatókat.
1: Milyen érzés volt a Carnegie Hall színpadán állni, ott előadást tartani?
2: Nagyon jó érzés volt, de ugyanakkor enyhén fogalmazva izgalmas. Tehát azért nem minden nap lép fel az ember a Carnegie Hallban. Nekem ez volt az első alkalom, és nagyon nehéz szavakkal kifejezni azt az izgalmat, ami ezt a koncertet megelőzte. Nyilván rengeteget készültem rá, és én úgy éreztem, hogy jól sikerült, és elég nagy sikere volt. Fantasztikus érzés volt.
1: A zenekritikusok is ezt erősítették meg, hiszen nagyon magasztalták az előadásodat. Hogyan kerültél a Liszt művekkel, illetve a Liszt életművel kapcsolatba? Sok más zeneszerző is nagyon kiváló és izgalmas darabokat írt, gondolok itt akár a klasszika vagy a romantika időszakára. Mi volt az a momentum, ami miatt Liszt Ferenc mellett döntöttél?
2: Hát igazából, akkor menjünk vissza egy picit az időben, tehát én a mesteri fokozatot azt a Zeneakadémián végeztem el. 2008-ban volt a diplomám, és igazából én már, hát ha jól emlékszem, 97-ben volt a felvételi a Zeneakadémiára. Van egy különleges fiatal tehetségeknek külön egy ilyen előkészítő tagozat, amire én felvételiztem 97-ben, ha jól emlékszem. Tehát gyakorlatilag én 97-től egészen 2008-ig a Zeneakadémiának a növendéke voltam. Először, mint különleges tehetség osztályában járó hallgató, és később pedig, mint úgymond, mint egy hagyományos, normális zeneakadémiai hallgató, ugye, az érettségi után. Tehát ez az előkészítő tagozat, ez 18 éves korig van, és amikor betöltöttem a 18. évemet, onnantól rendes zeneakadémiai hallgató lettem. Tehát gyakorlatilag több mint 10 évig jártam a Zeneakadémiára, és ott egy nagyon nagy hagyománya volt, meg szerintem még van is annak, hogy azért sok Lisztet játszanak ott a hallgatók. Tehát én is rengeteg Lisztet játszottam a Zeneakadémiai évek során, és ez már eleve a kezdetektől meghatározta azt, hogy én, hát nem mondanám azt, hogy kimondottan Liszt előadó vagyok, mert más szerzőktől is szoktam műveket játszani, de ez azért elég erősen meghatározta a pályámat, és aztán később jöttek a versenyek, de hát azok is Liszt versenyek voltak, tehát...
1: Így van, és számos Liszt versenyt nyertél meg, és végül is tavaly a Carnegie Hallban is Liszt életművel adtál elő nagyon izgalmas darabokat.
2: Így van, tehát volt ott egy weimari Liszt verseny, amit már említettél, aztán Budapesten is volt egy Liszt verseny 2001-ben, majd 2010-ben volt egy Los Angeles-i Liszt verseny, tehát ezek mind Liszt versenyek voltak, tehát ezek is megerősítettek abban, hogy
1: jó az irány,
2: de ugyanakkor én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy én nem tartom magamat feltétlenül Liszt előadónak. Én ugyanúgy szeretek például Brahmsot játszani, Schubertet játszani, Chopint játszani, tehát főleg a 19. századi romantika az, amit nagy szeretettel játszom. Például néhány napja volt egy koncertem Cegléden, Orosházán is, és ott is nem csak Lisztet, hanem Chopin és Brahms műveit is játszottam. Tehát ezt mindig azért szoktam hangsúlyozni, hogy ne legyek beskatujázva, mint egy zeneszerzős zongorista, hanem tehát azért több zeneszerző.
1: Nem ez volt a szándékom, csak tényleg az életútból eddig a számtalan Liszt versenynek a megnyerése mellett számos olyan előadást imik ki, ahol a repertoár jellemzően Liszt művekből állt. Tehát igazából ezért mondtam, de magam is hallottam tőled más előadókat, és azokat is ugyanazzal a szenvedéllyel adtad elő, tehát semmiképpen nem szeretnélek kifejezetten Liszt Ferenchez kötni, hanem mondjuk, hogy a klasszikus zeneművészet, illetve a romantika időszakához, de akkor főleg a romantikához.
2: Igen.
1: Az amerikai Liszt társasággal is kapcsolatba kerültél?
2: Igen. Tehát ugye ez megint egy olyan dolog, ami megerősíti ezt a Liszthez való kötődésemet. Sajnos évszámokban nem vagyok a legjobb, de ha jól emlékszem, 2011-ben azóta vagyok tagja ennek az amerikai Liszt társaságnak, tehát már ez is több mint 10 éve, és igyekszem minden évben részt venni ennek a társaságnak az éves konferenciáján. Ez úgy szokott zajlani, hogy minden évben másik államban van ez a konferencia, és akkor itt összegyűlnek a különböző egyetemeknek a zongoratanárai, akik nagy lisztimádók, és ez gyakorlatilag egy fantasztikus 3-4 nap szokott mindig lenni minden évben. Nem csak koncertek vannak, hanem előadások is, és például idén is részt vettem rajta, nagyon jó volt.
1: És akkor, amikor mondjuk nem előadsz, hanem zenét hallgatsz, akkor kik azok az előadók, akiket előszeretettel szoktál hallgatni?
2: Hát igazából, hogyha a régiek közül kell említenem, akkor én nagyon szeretem például Horowitzot. Nem mindenben, tehát azért mondjuk főleg tőle hát romantikusokat szoktam hallgatni. Hát főleg azt játszott, tehát romantikusokat, de Richtert is megemlíthetem. A kevésbé régi generációból, tehát megemlíthetem például Christian Zimmermannt, akit nagyon szeretek, Murray Peráját, szintén nagyon, és a fiatalabb generációból pedig hát talán Daniel Trifonov, aki szívemhez legközelebb áll, de hát ő nagyon fiatal, hát azt hiszem most van a 20-as éveiben, ha jól emlékszem, tehát egy elképesztő nagy tehetségnek tartom.
1: Más mondjuk egy 20 éves zongoristának a teljesítménye, mint mondjuk egy idősebbé, tehát azért változik, érettebbé válik. Te magad mondtad például, visszatérek Lisztre, hogy mennyire dinamikusak és újszerűek a fiatalkori munkái, míg az idősebbek azok szinte majd, hogy nem minimalisták a nagy letisztultság miatt.
2: Így van. Igen, tehát Liszt én szerintem a zene történetnek az egyik legérdekesebb alakja volt.
1: Nem véletlenül kedvelik tényleg az egész világon, és világszerte vannak Liszt versenyek, ahogy ugye a te pályafutásodból is megtudhatjuk.
2: Így van. Mindig szoktam mondani, hogy Lisztet lehet szeretni, lehet nem szeretni, de egy biztos, hogy elképesztően érdekes és színes egyénisége volt a 19. századi zenetörténetnek. Pont azért, amit említettél például, hogy ugye a fiatalabb művei, tehát amit fiatalabb korában írt, azok ugye főleg virtuózabbak, kevésbé mélyek, de aztán 40 éves kora körül ugye volt az életében egy változás, és volt neki ez az időszaka, amikor ilyen nagyon komoly és nagyszabású zongora műveket kezdett el írni, például a Hámol szonáta, és aztán jött neki a kései időszaka, ami hát egy teljesen más fajta zene. Tehát, hogyha az ember meghallgatja például ezeket a műveket, és mondjuk nem ismeri őket, akkor nem gondolná, hogy ezek Liszt művek, mert annyira másak, tehát rendkívül letisztultak, és tényleg

0: Igen, szerintem ez így általánosságban megfigyelhető, bár azért vannak kivételek. Például, hát ugye az előbb említettem Daniel Trifonovot, ő nem csak virtuóz műveket ad elő, azt is szokott, de vannak neki nagyon komoly, mély interpretációi olyan darabokról is, amelyek nem virtuózak, hanem pont, hogy inkább ezek az elmélyültebb jellegű művek, és egyébként, hogyha csak például magamra gondolok, akkor hát visszaemlékszem, én ezeket a Liszt öregkori műveket már hát legalább 20 éve játszom. Tehát valami miatt engem ezek már a 20-as éveimben is megfogtak, sőt, még korábban igazából. Tehát én is az a fajta zongorista vagyok talán, akit már így korábban megfogtak ezek a mély darabok.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan befolyásolta az életét, hogy csak később kezdett zongorázni, illetve hogy lehet-e korhűen előadni több száz éve íródott zeneműveket.

0: zongorázni tanultál, akkor hogy tűnt ez? Előnynek tűnt, vagy pedig hátránynak, hiszen jellemzően ennél fiatalabb korban szokták elkezdeni a zongoratanítást, ellenben a karriered azt mutatja, hogy talán ez sikeresebb koncepció, ez a későbbi kezdés. Mi erről a véleményed, és mi volt a tapasztalatod?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és én úgy gondolom, hogy ahogy ez lezajlott, az jó. Tehát annak úgy kellett lezajlania. Tehát szerintem ez így teljesen rendben volt, hogy én 11 évesen kezdtem, ami egyébként valóban késői kezdésnek számít, de sokszor gondolkodom azon, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk 5 évesen kezdem el. Lehet, hogy megutáltam volna például a zongorázást, mert mondjuk egy 5 éves gyereknek nem feltétlenül
0: okoz
1: olyan szintű örömöt a zongorázás, meg az, hogy ugye napi szinten kell gyakorolni. Tehát 11 évesen már elég érett voltam ahhoz, hogy fölfogjam azt, hogy mennyire fontos napi szinten gyakorolni, és ez örömet is okozott. Nyilván nem mindig, tehát azért még gyerek voltam nyilván, ugye 11 évesen, tehát nekem is azért voltak olyan időszakaim, amikor nem szívesen gyakoroltam annyit, de erre így mindig azért gondolok, hogy szerintem jó volt ez így, tehát 5-6 évesen szerintem nem biztos, hogy így alakult volna.
0: És most milyen gyakran szoktál gyakorolni?
1: Hát, hogyha készülök valami koncertre, akkor azért napi szinten szoktam, tehát legalább igyekszem azért 3-4 órát legyakorolni, és hát attól függ igazából. Nyáron azért szoktam így lazítani, mondjuk van olyan, hogy néhány napig nem nyúlok a hangszerhez, ami szerintem egyébként normális, és valahogy van neki egy pozitív hatása is. Tehát szoktam érezni, hogyha mondjuk nem ülök a hangszerhez mondjuk 3-4 napig, és utána leülök, akkor sokszor még jobban mennek a dolgok. Tehát ez általában így szokott zajlani.
0: A Zeneakadémián kik voltak azok a tanárok, akik meghatározóak voltak számodra?
1: Hát mindenképpen meg szeretném említeni Nádor György tanárurat, Réti Balázs tanárurat, Bihari László tanárurat, tehát ők hárman voltak a Zeneakadémián, akik engem tanítottak. Emellett még szeretném megemlíteni például Kovács Sándor tanárurat, aki ugyan nem zongorára tanított, de zenetörténetre viszont igen, és fantasztikus előadásai voltak, még a mai napig emlékszem rá.
0: Jól gondolom, hogy a zenetörténet az kedvet csinál ahhoz, hogy egy-egy zeneszerzőnek a műveit jobban megismert, sőt játszani is elkezd.
1: Így van, ezt abszolút jól gondolod, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember azért valamennyire legyen képben így azokról a darabokról, amiket előad.
0: Milyen környezetben írta a szerző,
1: pontosan,
0: milyen igen. Örömök, milyen problémák, mi foglalkoztatta, és hát milyen volt a korabeli társadalom.
1: Igen, tehát ez nagyon fontos.
0: Amikor előadsz egy darabot, akkor gondolatban megpróbálod a szerzőnek a korát elképzelni, vagy te akkor a saját korodban vagy, csak magát a zeneművet megpróbálod magadévá tenni, és úgy interpretálod.
1: Nagyon jó a kérdés, ismét nagyon érdekes kérdés, hiszen az a probléma, illetve nem tudom, hogy ez probléma-e, hogy olyan darabokat játszunk, melyek ugye több száz évvel ezelőtt írottak, tehát egy teljesen más korban mások voltak a hangszerek is, és igazából én úgy gondolom, hogy nem lehet ezeket a műveket korhűen előadni a mai korban. Ugye vannak ezek a historikus vonalak, például ugye korabeli hangszereken játszanak műveket, de a hallgatóság az nem korabeli. Tehát az ugye, tehát 2023-ban vagyunk, tehát egyszerűen más a hatása, én úgy gondolom. És ezért ez egy nagyon érdekes kérdés. nyilván annak is megvan a maga létjogosultsága, tehát én most ezzel nem szeretném a historikus zenészeket bántani. Én nagyon tisztelem őket egyébként, és abszolút megvan annak is a létjogosultsága, annak a vonalnak, de én mindig úgy gondoltam, hogy például, ha már lehetőség van arra, hogy egy fantasztikus, modern zongorán játszhassunk, akkor szerintem azt a lehetőséget meg kell ragadni. Tehát, hogyha összehasonlítok például egy modern zongorát, mondjuk egy csembalóval például, ami ugye például Bach idejében ugye egy nagyon népszerű hangszer volt, és most tényleg, tehát ezzel nem szeretném megsérteni a csembalistákat, mert én úgy gondolom, hogy ez ízlés kérdése is egyébként, de én személy szerint úgy gondolom, hogy egyszerűen több a lehetőség egy modern zongorán, mint egy csembalón.
0: Alapvetően gyorsabb is.
1: Igen, és tehát például az egy óriási dolog, hogy dinamikát lehet rajta játszani, tehát ami ugye annyit jelent, hogy lehet hangosan, lehet halkan játszani, például egy csembalón ezt nem lehet megoldani, mert ott egy dinamika van, tehát hiába ütöm le azt az adott billentyűt hangosabb, erősebben, az úgy nem fog hangosabban megszólalni. És én úgy gondolom, hogy ez azért egy nagy előny, tehát a modern zongorát nézve, hogy ez lehetséges egy modern zongorán például dinamikát játszani. Úgyhogy nekem erről ez a véleményem. Tehát én például Bachot is modern zongorán adok elő, mert én úgy gondolom, hogy sokkal színesebben lehet előadni egy Bachot is akár.
0: Gazdagabb hangzást tudsz előállítani egy modernebb zongorával. Ugye ezek a mostani zongorák úgy nagyjából 130 éve ilyenek, ha jól számolom.
1: Igen,
0: és ez a 88 billentyűs felosztás is nagyjából ennyi idős.
1: Igen.
0: Ettől függetlenül az elmúlt 100 évben is azért gyártottak olyan zongorákat, amiknek a billentyűs száma ettől eltért. Olyankor mi történik, amikor mondjuk egy ilyen zongorához odaülsz? Ez zavaró?
1: Zavaró, de hál' Istennek nem sokszor fordul elő. Tehát gyakorlatilag a leggyakoribb eset az, amikor a legutolsó oktávban hiányzik három hang. Tehát nem C-ig van, hanem csak A-ig. Tehát a B, a H meg a C az hiányzik. De az is zavaró tud lenni, annak ellenére, hogy csak három hangról van szó.
0: Van valamilyen technikád
1: ilyenkor? Próbálok nem oda koncentrálni, tehát nem figyelek oda arra a részre nagyon. Mondjuk az a szerencse, hogy azért a legtöbb darabban azért nem kell olyan magasan zongorázni, bár lisztművekben azért előfordul, hogy akár ott az utolsó oktávban egy át kell játszani, sőt, azt hiszem, ha jól emlékszem, van olyan darab is, ahol hát kell, tehát azt például nem lehetne eljátszani egy ilyen zongorán.
0: És akkor ezt kimaradna ebben. Igen. Az esetben.
2: Mi a szerzői szándék? Milyen érzelmek derülnek ki a kottaképből? És mikor kezd egy zenész interpretálni? Rövid szünet után megtudhatják a Tóth Péter zongoraművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: Amikor egy jelentős zongoraművész fellép valahol koncerttermekben, hangversenytermekben, vagy akár operaházakban, akkor jellemzően több zongorát szoktak felkínálni neki, és az adott zongorának a hangzása alapján el tudja dönteni azt, hogy az ő személyiségének melyik felel meg a legjobban. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, Peti, illetve hogy volt ez a Carnegie Hallban?
2: A Carnegie Hallban ott nem volt lehetőségem arra, hogy zongorát válasszak, de egyébként ez egyáltalán nem volt probléma, hiszen fantasztikus volt a zongora, amit oda kiraktak nekem a színpadra. De volt más olyan koncert máshol, ahol kitettek három zongorát, és mondták, hogy nyugodtan próbáljam ki mind a hármat, és válasszam ki azt, amelyik nekem legszimpatikusabb. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, melyik a jobb. Az, hogyha nincs lehetőség arra, vagy hogyha van. Mert sokszor előfordul az, hogy az ember kiválasztja mondjuk három zongora közül, csak aztán elkezd rajta gondolkodni az ember, hogy biztos, hogy jót választottam. És ez mondjuk egyfajta problémát jelenthet így pszichésen esetleg, hogy lehet, hogy nem is azt kellett volna választani. Én általában nem csinálok problémát abból, hogyha nem lehet választani, mert akkor az van, és abból kell kihozni a legjobbat.
1: De hogyha mondjuk mégis választási lehetőség van, akkor az alapján döntesz, hogy te hogyan adnád elő a darabot, vagy pedig, hogy mi volt a szerzői szándék? Tehát ugye konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk te a keményebb, vagy a puhább hangzást szereted, a lassabb, vagy a gyorsabb zongorákat, mert hogyha mérnöki pontosággal elkészít egy modern zongoragyár egy zongorát, illetve át többet, és gyakorlatilag milliméter pontossággal minden megegyezik, akkor sem fog ugyanúgy szólni a két zongora, mert természetes anyagokat használnak benne, és akkor ez a hangzásban megmutatkozik.
2: Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a két dolgot én mindenképpen megpróbálom ötvözni. Tehát amikor választásra kerül sor, akkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy az adott szerzőnek mi volt a szándéka, és tehát én azért mindig megpróbálom a különböző zongoraműveket úgy előadni, hogy kotta hűen, és figyelembe véve a zeneszerzői szándékot, de ugyanakkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy tehát az én saját előadói, hogy mondjam, interpretációmat, mert és ez megint csak egy érdekes kérdés, ugye, hogy lehet-e egy művet egyáltalán 100%-osan úgy előadni, ahogy azt az adott szerző elképzelte. Én szerintem egyébként nem.
1: Különösen azért sem, mert hogy azok a technikai vívmányok, amikkel ugye rögzíteni lehet ezeket a műveket, azok akkor nem álltak rendelkezésre.
2: Pontosan így van, és én úgy gondolom, hogy amikor az ember kinyitja a kottát, és elkezd tanulni egy új darabot, már az első perctől kezdve interpretál. Hiszen nem tudhatjuk azt, hogy mondjuk Beethoven például, most csak egy példát mondok, a 19. század elején, hogy ő pontosan hogyan képzelte el ezt a darabot. Ezt igazából nem tudhatjuk. Én ezt mindig mondom, hogy a kotta kép a maga fekete-fehér vonalaival és hangjegyeivel gyakorlatilag egy nagyon szegényes lenyomata annak, hogy valójában a szerző mit is akart. És itt jön be az interpretáció, tehát hozzáadjuk a saját elképzeléseinket, mert anélkül gyakorlatilag egy komputerbe be tudnánk programozni a kottát, és a komputer eljátszaná tökéletesen, csak hát ugye az nem olyan. Tehát az valószínűleg nem okozna élményt a hallgatónak.
1: Igen, mert ehhez mindenképpen kell az emberi jelenlét.
2: Így van.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy ugyanazt a darabot a szerzői utasítások ellenére is teljesen különbözően lehet eljátszani, hiszen ha mondjuk az az utasítás, hogy ezt lassan kell játszani, nem tudjuk, hogy mihez képest, és hogy mennyire lassan. Ebben vannak-e esetleg valamiféle viszonyítási alapok? Amikor megtanulsz egy darabot, akkor van-e valami mankó, hogy úgy mondjam, a kottán kívül? vagy ilyenkor érdemes esetleg a zeneszerzőnek a munkásságával és az életével minél szorosabban megismerkedni, mert az esetleg adhat valamiféle támpontot.
2: Igen. Hát mindenképpen adhat, én úgy gondolom, az nagyon fontos, hogyha az ember megismerkedik a zeneszerzőnek a hátterével, és hogy akkor például, amikor az adott darabot komponálta, hogy mi volt a előadói gyakorlat, hogy úgy mondjam, de az is fontos szerintem, tehát például ugye, hogyha megnézzük ezeket a kottákat, például vannak jelzések, allegro például, vagy allegretto, ugye ezek ilyen olasz tempójelzések, amik hát ugye annyit jelentenek, például allegro, ugye gyors, vidám, na de hát ugye mihez képes gyors? Ugye ezt nem tudhatjuk, viszont én úgy gondolom, és ami nagyon fontos, hogy ezek a jelzések, ezek a tempójelzések soha nem csak tempót jeleznek, hanem karaktert, érzetet. Tehát például az allegro, mint szó, az nem csak azt jelenti, hogy gyors, hanem azt is jelenti, hogy vidám. És ugye, hogyha az ember arra gondol, hogy egy vidám dolog, vidám karakter, akkor nyilván ott azért már be tudja szűkíteni egy picit a tempót is, mert akkor nyilván nem egy vontatott valami, hanem akkor az adott darabhoz mérten hozzá lehet igazítani a tempót olyan mértékben, hogy akkor az a darab, vagy az a zene vidámságot tükrözzön. Mert hogy ugye az allegro azt is jelenti, hogy vidám, nem csak gyors. Tehát mindenképpen érdemes szerintem érzetekben és karakterekben gondolkodni, és nem csak tempókban. Most még egyszer visszatérek a kottának a fekete-fehér, ugye sivár, tehát mert ahogy tényleg, hogyha ránézünk egy kotta képre, semmi más nem látunk, mint fekete hangjegyeket, dinamikákat, tehát gyakorlatilag egy száraz dologról van szó, érzelemmentes, hogyha ránéz az ember. Na igen ám, de ezek, tehát ezek a hangjegyek, ezek a dinamikák, ezek mind annak érdekében lettek oda leírva a kottába, hogy tehát érzelmeket sugározzanak. Tehát, hogyha például be van írva egy kottába az, hogy piano, ami ugye annyit jelent, hogy halkan, akkor ott nem csak arra kell gondolni, hogy na, akkor most halkan, hanem ott az azért halk valószínűleg, mert ott egy bizonyos érzelmet akart kifejezni a zeneszerző. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindig egy érzelmi oldalról közelítse meg az előadó az adott művet. Annak ellenére, hogy ugye be van írva, hogy piano, forte, ugye hangos, halk, ugye, de ezek csak hangerők. De nem csak hangerőről van szó, hanem érzelmekről.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, amiből megtudhatják, hogyan változott a zenei harmónia a romantikában, mit tanult a művész az Amerikai Egyesült Államokban, s hogy miben más a magyar közönség reakciója a világ más tájaihoz képest.

0: Start Rádió.
1: Nagyon érdekes, mert az érzelmeket úgy generálják ezek a zeneművek, hogy közben egy rendkívül pontos szabályrendszer szerint épülnek fel. A romantika iránti rajongásod ezeknek a szabályoknak a bizonyos mértékű feloldásához kapcsolható, mert hogy a 18. században gyakorlatilag azért a romantikához képest egy lényegesen szabályozottabb zenei világ érvényesült. Hogyha ezt nem tudom, hogy jól fejezem-e ki, de úgy érzés alapján.
2: Abszolút jól fejezed ki, tehát ez valóban így van. Egyébként én a 18. századi klasszikát is nagyon szeretem. Sőt, hogyha még korábbra visszamegyünk, ugye a barokk időszakra Bachot is nagyon kedvelem, tehát ugye, hogyha Bachot, Mozartot, Haydnt említem, tehát akkor is nagyon kedvelem ezeket a szerzőket, de valóban, amit mondtál, az igaz, hogy sokkal, tehát korlátozottabb volt az akkori zene, például harmóniák szempontjából, tehát hogyha megvizsgáljuk mondjuk egy Mozart zongoraszonátának például a harmónia világát, akkor az egy sokkal egyszerűbb harmónia világ, mint mondjuk egy Liszt darabnak a harmónia világa. Tehát a romantikában ezek a harmóniák sokkal merészebbek lettek, sokkal dúsabbak, színesebbek lettek. És ugyanez elmondható például a dinamikákra is. Tehát, hogyha mondjuk megnézünk egy Mozart szonátát például, hát nem gyakran van olyan jelzés például, hogy pianissimo, vagy pianississimo, ami ugye annyit jelent, hogy elképesztő halkan. Tehát amilyen halkan csak lehet. Hogyha megnézünk például egy, most megint csak visszatérek Lisztre, és akár mondjuk a H-moll szonátára, ha jól emlékszem, ott például vannak háromszoros piánók is, tehát ugye pianississimo, ami annyit jelent, hogy tényleg amilyen halkan csak lehet, tehát sokkal szélsőségesebbé is vál a
1: zenének a képe gyakorlatilag.
2: Így van.
1: És, nagyon érdekes.
2: És én ezt mindig is szerettem egyébként a romantikában, hogy valahogy szabadabbá vált a zene, és merészebbé is vált, kevésbé korlátozott, és ez számomra pozitívum.
1: Mire készülsz mostanában? Milyen koncertek várhatóak? Ha jól tudom, akkor lesz majd Miami-ban egy koncerted, illetve hanglemez felvételre is készülsz.
2: Így van, tehát lesz októberben egy koncertem Miami-ben, ahogy említetted, és ezen kívül pedig lesz egy hanglemez felvételem is. Ez szeptemberben lesz, ez egy háromnapos felvétel lesz, és Schubert, Chopin, Brahms, illetve Mozart zongora műveit fogom följátszani lemezre.
1: Nagyon izgalmas repertoárnak hangzik.
2: Köszönöm szépen, igen.
1: 2008-ban végeztél a Liszt Ferenc Zeneakadémián, ezt követően pedig Amerikába mentél, és dr. Ungár Tamás osztályában tanultál. Mit tanultál tőle, és milyen tapasztalatokat szereztél Amerikában?
2: 2009-től 2012-ig tanultam Ungár Tamásnál, és ott egy úgymond, hát ezt ott kint úgy mondják, hogy hát ez egy ilyen artist diploma, művész diploma. Ez az artist diploma, ez nem ad fokozatot. Tehát ez nem ad végzettséget. Ez csak egy ilyen három éves, rendkívül elmélyült szakmai gyakorlat, hogy úgy mondjam. Tehát itt gyakorlatilag három évig semmi másról nincs szó, csak arról, hogy az ember zongoraórákra jár, rendszeresen gyakorol, és versenyeken vesz részt. Az Ungár Tamásnál ezt csináltam három évig, ezután pedig a texasi Austini egyetemre mentem át.
1: Elkezdted a doktori képzést Antonellnél.
2: Igen. 2012 és 2015 között voltam, mint doktori hallgató, és ezt a doktori iskolát, ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a zongoraórák mellett egy nagyon komoly általános zenei képzés is volt, tehát zenetörténet órákra kellett járni, zeneelmélet órákra, ezen kívül koncerteket kellett adni, nem csak zongora szólóest, hanem például kamarazenei estet is kellett adni. Tehát ezek is, tehát mind részei voltak a követelményeknek, tehát ahhoz, hogy az ember megkapja a három év után ezt a doktori diplomát. Nem feltétlenül tartom magamat zenetudósnak, hanem inkább zenésznek és zongoristának.
1: Amikor előadsz, akkor figyeled a közönség reakcióit, vagy csak a mű, a zongora és te vagy?
2: Megpróbálok előadás közben nagyon elmélyülni, és zongorázás közben nem igazán figyelek arra, hogy most a közönség hogyan reagál, de tudatában vagyok egyébként annak, hogy tehát például szokott olyan előfordulni, hogy zongorázom, és síri csend alakul ki. Mondjuk ez nyilván darabtól is függ egyébként, hogy milyen az adott darab.
1: Természetesen, igen.
2: És olyankor, amikor mondjuk egy ilyen síri csend kialakul, tehát tényleg egy, hogyha valaki lejt egy tűt, azt is szinte meg lehetne hallani, azt észreveszem, és annak tudatában vagyok. És az egy nagyon jó érzés egyébként, mert akkor érzem azt, hogy sikerült valamit elérnem, ami azt eredményezte, hogy a közönség nagyon, tehát gyakorlatilag feszült figyelemmel hallgat, és az egy nagyon jó érzés. Tehát ilyen szinten figyelek a közönségnek a reakciójára, de azért megpróbálok nagyon elmélyülni az adott darabban.
1: Több mint 20 országban léptél fel, mennyire más a közönség Ázsiában, Amerikában vagy Európában? Hogyha mondjuk előadott Tell Vilmos kápolnáját, akkor arra mennyire reagál másképp egy ázsiai ember, amely ugye nem az ő kultúrájából származik?
2: Ismét egy nagyon érdekes kérdés, és én azt tapasztaltam, Japánban léptem föl többször is, például, hogyha már így Ázsiát említetted, és nekem ott az volt a tapasztalatom, hogy egy nagyon visszafogott közönség van általában. Ami egyébként nem, tehát ezt nem mint negatívumot említem. Tehát nagyon lelkesek ők is, de például az a vastaps, ami mondjuk itt Magyarországon kiszokott alakulni, az például Japánban nem jellemző, vagy én legalábbis nem tapasztaltam. Tehát szépen megtapsolják, és ennyi. Egyszerűen más kultúra, és például, amit még el szeretnék mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az, hogy olyan vastaps, mint ami itt Magyarországon van, olyan sehol máshol nincs. De ez egyébként tényleg így van. Ez nem túlzás, amit mondok. Tehát az a jellegzetes, tehát amikor ugye összecseng a taps, és ritmikusan elkezdenek az emberek tapsolni. Ezt én sehol máshol nem tapasztaltam.
1: Nagyon érdekes.
2: Ez érdekes. Ez nem tudom, hogy mitől van egyébként, hogy ez is hát nyilván valami, tehát a kultúrában ez benne van.
1: Lehet, hogy tudatában van a közönség, hogy Liszt Ferenc és Kodály Zoltán népe vagyunk.
2: Lehet. Mert például Amerikában is, tehát hogyha mondjuk van egy koncertek végén ott is nagyon lelkesen tapsolnak, és fölállnak például ott is, mint itthon is például, ez elő szokott fordulni. Viszont Amerikában az van, hogy csak úgy tapsolnak nagyon sokáig és nagyon lelkesen, de ez a fajta ritmikus tapsolás, ez soha nem alakul ki.
1: Nagyon érdekes, tehát, hogy ez
2: nem,
1: így van.
2: Tehát nem szinkronizálódik a taps, hanem csak...
1: Lehet, hogy jobb a magyarok ritmus érzéke.
2: Lehet, ez lehet. Szóval ez nagyon érdekes például.
1: Akkor nagyon sok vastapsot kívánok még neked. Köszönöm. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: Sportrádió.
1: Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Már a Bükki borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, így az utolsó fertőzésmentes területtel mind a 22 hazai borvidékre kiterjedt a por. A Mályi, Miskolc és Tiboldaróc határában vett minták alapján a hatóság zárlati intézkedéseket rendelt el, és megkezdte a fertőzött tőkék megsemmisítését. A Nébik kiemelte, a szőlőágazat védelme érdekében elengedhetetlen a tüneteket mutató tőkék azonnali bejelentése, valamint a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni védekezés. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Csoda szép vasárnap reggelt kívánok így 6 óra után, és sok zenével, és most még többel induljon lazán, pihentetően a mai reggelén, pedig hozom emellé a jó dalokat ma is.

0: reggel is tart. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió augusztus 23-án, a hosszú hétvége utolsó napján is együtt rádiózhatunk, de hát szerencsére még az egész nap hátra van, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek van lehetősége megélni ezt a csodálatos időszakot. Ma a Bencék a névnaposok, köszöntöm őket, rajtuk kívül a Farkasok, a Fülöpök, a Szidóniák, a Teóniák, a Zágonok, a Zakeusok, a Zsadányok, a Klaudiák, a Rózsák, a Rózák és az Aszterek is köszönthetők.

dance.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió augusztus 23-án. Köszöntjük a születésnaposokat, például William Tierney Clark, angol mérnök, a budapesti Lánchíd tervezője, 1783-ban született ezen a napon, de beszélhetnénk Gőce Zoárd matematikusról, ő is ezen a napon született, és Mennyasszai István építész, szakíró is ezen a napon látta meg a világot.

Jó hétvégét kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével és persze még többel, pillanatok kérdése és 7 óra lesz. Azonnal friss hírekkel jelentkeznek kollégáim, aztán a következő órában én is hozom az aktualitásokat és persze sok-sok jó dalt, úgy ahogy azt szoktuk minden reggel.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök, a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Forsthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Bakka András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Nem valószínű a két számjegyű minimálbér emelés 2027-ben bruttó értékben, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. Perlusz László főtitkár rámutatott, bár a korábbi megállapodás 14%-os növekedést irányzott elő, a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt a 10%-os mérték sem reális. A munkavállalók nettó jövedelme ugyanakkor mégis érdemben nőhet, amennyiben a Tisza kormány beváltja a választási ígéretét és 15-ről 9%-ra csökkenti a minimálbér adóját a készülő adócsomagban. Újabb hőhullám éri el az országot, csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A Hungaromet előrejelzése szerint a csúcshőmérséklet elérheti a 31-37 fokot, a kánikula mellett pedig heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. A hatóságok felhívják a figyelmet a fokozott folyadékpótlásra, az árnyékos helyen való tartózkodásra, és a megfelelő fényvédelem is kiemelten fontos. Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: 7 órát is elhagytuk, csodaszép reggelt kívánok! Vasárnap a Start Rádióval indul igazán tartalmasan is jól a reggel. Köszönöm, hogy együtt kezdhetjük ezt a mai napot is. Csak dőljön hátra, egyen egy jó reggelig, tegyen egy kávét, én pedig hozom a jó zenéket.

Radio. Stories.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió. Reklám.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Miért szeretem a csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. A valószínűség számítások szerint most egy hűvösebb időszak érkezik, legalábbis ahhoz képest, mint amit eddig megélhettünk, ugyebár azért durva volt ez az augusztus. Az hónap elején azért ezek a 40 fokok, meg 42-3 fokok sem voltak ritkák. A tervek szerint, legalábbis a valószínűségek szerint ennyire meleg már nem lesz, de azért 30 fok felett még lesz a hőmérő higanyszála.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Augusztus 23-a van, nézzük a mai nap érdekességeit. 1940-ben ezen a napon nyitották meg az egyes számú kőolajkutat, amely 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta. Ezen a napon Mária Terézia aláírta a Zálogház alapító levelét, és ezzel létrejött a mai Bizomány Áruház vállalat jogelődje. De ezen a napon fogadták el a gyermekmunkáról szóló törvényt Angliában.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével is, most még többel. Egyre közelebb a 8 óra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük ezt a mai napot is. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok. A következő órára már szépen sorjában szedegetem össze a friss információkat, úgyhogy örülök, hogy együtt rádiózhatunk.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: 8 óra elmúlt, szép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még több bele rengeteg izgalmas információval érkezem ebben az órában, úgyhogy köszönöm szépen, hogy a hét utolsó napját is együtt kezdjük. Én szép és persze lassú vasárnap reggelt kívánok.

0: még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

mindenki máshogy készíti el, de ami biztos, hogy az alapanyagok nem igazán változnak. Az avokádó húsát villával összenyomkodják, apróra vágott hagymát, paradicsomot tesznek mellé, majd korianderrel és csilivel, sóval fűszerezik. A masszát aztán meglucsolják lime-lével, és néhány órára félreteszik a hűtőbe, hogy jól összeérjen, aztán már kész is van.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, ez a Start Rádió. A növényi étrendről mesélek. Most a babkrémről. A zöldségkrémek tárháza gyakorlatilag végtelen. A babot nem csak a tápanyag tartalma miatt szeretjük, hanem azért, mert egy nagyon gyors és egyszerű finomság. Az elkészítése során annyi a teendő, hogy az átmosott babkonzervet kell összeturmixolni kevés lilahagymával, citromlével, fűszerekkel és friss vágott petrezselyemmel.

0: Start Rádió.
1: Szép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy én már megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap reggel ismételten együtt rádiózhatunk.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napillaz, a Szól, indul a műsor, ma is hozom a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból. Hangerőt a rádiókra, szép napot és kellemes délelőttöt!

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai napi eseményeket gyűjtöttem össze egy kisebb csokorba. 1940 eme napján megnyitották az egyes számú kőolajkutat, amely 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta. Mária Terézia pedig aláírta az Állókház alapító levelét, és ezzel létrejött a mai Bizományi Áruház vállalat jogelő.

0: Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. A mai névnaposainkat is köszöntsük, gondoljunk rájuk mindenféleképpen a Bencéknek. Nagyon boldog névnapot, én pedig délig itt vagyok önnel meg annyi jó zenével. Szép napot kívánok és kitartást a mai feladatokhoz akár.

0: Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben is, várom. Nem sokára az egészségünk fókuszban, a magnéziumról beszélgetünk, majd a magnéziumpótlásról. Rádiózzunk együtt, szép napot!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
1: Reklámot

0: Rádió.
1: Hú, de laza!
0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza, szólítva néhány gondolat az egészség megőrzés egyében. A magnézium pótlás, étrend kiegészítők, illetve gyógyszerek formájában rendkívül fontos és indokolt lehet azoknak a szakemberek szerint, akik intenzíven sportolnak, vagy nehéz fizikai munkát végeznek, vagy stresszes életet élnek. Terhességben pedig úgynevezett funkcionális magnézium hiánnyal lehet számolni, amely orvossal történő konzultáció után magnézium pótlást tehet szükséges, ugyancsak ezekben az esetekben mindenféleképpen nagyon figyeljünk. Jó egészséget! Most pedig ismét egy dal.

0: Laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Ennek érünk most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt mintegy 2 órát. Holnap is jövök. Természetesen további szép napot és jó rádiózást.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 23-a vasárnap déli 12 óra van. 104 éves lett az Árpád-fürdő, családok százai ünnepelték a születésnapi programot. Rekordot döntött a madzagfalvi véradás, 660-an adtak vért Békésen. Roham indult a gyurai bíborfehér tortáért az ünnepnapján. Díszpolgári és pro-urbe díjakat adtak át Szeghalmon az államalapítás ünnepén. Már is mondom a részleteket. Az Árpád gyógy és strandfürdő szombaton ünnepelte fennállásának 104. évfordulóját, amelyre egész napos családi programokkal készültek. A jó időnek köszönhetően a fürdő megtelt vendégekkel, akik vidám hangulatban kapcsolódtak be a születésnapi eseményekbe. Szalkai László műszakvezető elmondta, hogy színes programkínálat várta a látogatókat. Kötélhúzás, pingponglabdavadászat, csúszdaverseny, arcfestés, csillámtetoválás és ugrálóvár is szerepelt a nap menüjében. Hozzátette, hogy a fürdő fejlesztésein folyamatosan dolgoznak, céljuk pedig az, hogy a családok jól érezzék magukat és visszatérjenek. A vendégek között voltak, akik kifejezetten a születésnapi rendezvény miatt érkeztek, mások pedig véletlenül csöppentek bele a programba. Rohánszki István úgy fogalmazott, hogy minden nagyon szuper, jók a programok és a medencék is, és mivel nem tudtak a családi napról, örülnek, hogy kipróbálhatták a játékokat. Más elmondta, hogy tavaly is ott voltak a lányával, akik szintén nagyon jól érezték magukat, heti rendszerességgel járnak a fürdőbe, minden szolgáltatással elégedettek. A családi nap végén számos nyereményt sorsoltak ki, a versenynek komoly díjakért zajlottak, tovább fokozva az ünnepi hangulatot. Elképesztő új rekord született a madzagfalvi napokhoz kapcsolódó véradáson. Minden várakozást felülmúlóan 660 segíteni akaró ember jelent meg a háromnapos eseményen. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke, egyben a program főszervezője felidézte, hogy idén először három napon át csütörtöktől szombatig adhattak vért azok, akik csatlakozni szerettek volna a kezdeményezéshez. A madzagfalvi véradás eddigi csúcsa 2023-ban született, akkor 550 víradó vett részt. A szervezők most 600 főt szerettek volna elérni, amit jelentősen túlszárnyaltak. A 600. víradó Pocsai Ferenc, a 660. pedig Lovas Andrea volt. Barta István Zoltán elmondta, hogy rendkívül hálás mindenkinek, aki vért adott, és mindazoknak is, akik munkájukkal hozzájárultak a program sikeréhez. Úgy fogalmazott, hogy a közösség összefogása tette lehetővé ezt a példátlan eredményt. Soha nem látott érdeklődés mellett kezdték árusítani augusztus 20-án a gyulai kézműves cukrászda új különlegességeit. A bíborfehér torta nyerte Magyarország tortája 2026 versenyt, amiért már az első napon valóságos roham indult. A Magyar Cukrászipar Testület idén 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt a rögös túró és tejföl tematikával. A megmérettetés rendkívül népszerű volt, csak nem 60 nevezés érkezett. A gyulai cukrászok Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győzelem után ismét a dobogó tetejére állhattak, így megvédték címüket. A bíborfehér vajban, gazdag piskótából, lágy túrós tejfölös muszból és ribizliborral ízesített erdei gyümölcsös rétegből áll. A cukrászda másik idei sikere a Hungária torta, amely 4. helyen végzett. Ez csokoládés piskótára, karamellizált ropogósra, stracciatella jellegű túrós krémre és barack pálinkás sárga barack betétre épül. Balogh László a cukrászda tulajdonosa elmondta, hogy augusztus 20-án és 21-én is tömegek keresték a győztes tortát, amely a gyulai üzletben és Budapesten a Várkert bazárban megrendezett Magyar Ízek utcájában is nagy sikert aratott. A mindmegette.hu azt is közzétette, hogy hol kapható az idei Magyarország tortája, több Békés megyei cukrászda is árusítja a finomságot.

0: Díszpolgári címet és pro urbe díjakat vehettek át Szeghalmon az augusztus 20-ai városi ünnepségen, ahol beszédet mondott Macsári József polgármester. A városvezető felidézte, hogy Szent István nem csak országot alapított, hanem olyan értékrendet hagyott örökül, amelyet ma is irányt mutat. A hit, a felelősség, a közösség ereje, a munkabecsülete és az egymás iránti tisztelet továbbra is érvényes alapértékek. 2026-os díjazottak különböző hivatásokat képviselnek, de közös bennük, hogy életük és pályafutásuk során mindig mások javát keresték. Munkásságuk jól példázza, hogy a közösség szolgálata sokféle formát ölthet, de minden esetben ugyanarra az alapra épül, az ember iránti felelősségre. Szeghalom díszpolgára lett Vaszkó Tamás, a Péter András Gimnázium legendás igazgatója. Pályája Vésztőn indult, 1970-ben került Szeghalomra, majd 75-től 2007-ig vezette a középiskolát. Irányítása alatt olyan hagyományrendszer alakult ki, amely ma is meghatározza az intézmény arculatát. Úgy vélte, hogy egy iskola sikere nem egyetlen ember teljesítménye, hanem egy közösségi. A képviselőtestület pro urbe díjat adományozott 2026-ban dr. Csuta Lajos Pálné, Cikora Ágnes és Pálnik Ferencné számára. A dévaványai ecsegi puszták az Alföld egyik legértékesebb nyíl élőhelyei közé tartoznak, ahol két réti héja faj, a barna réti héja és a hambas réti héja rendszeresen költ. A barna réti héja országosan gyakori, és elsősorban nádasokban, mocsarakban fészkel. Bár a térség a kubik gödrei szárazság miatt már kiszáradtak, továbbra is megmaradt nádas foltokban költ, és egyre gyakrabban vadászik rágcsálókra a gabonatáblák felett. A hambas réti héja fokozottan védett és ritka faj, számára a puszták országos jelentőségű élőhelyet jelentenek. Idén 4 biztos költést találtak, a faj általában a gabonatáblákban költ, de a szárazság miatt most ő is a nádasokat választotta. A Nemzeti Park őrszolgálata mindkét faj figyelemmel kíséri, és a gazdákkal való együttműködés kiemelten fontos a hambas réti héja sikeres költéséhez. A barna réti héja fiókái már július közepén kirepültek, még a hambas réti héja fiókái ekkor keltek ki. Füst, halászli illat és rotyogó bográcsok fogadták a látogatókat pénteken Gyumaendrődön, ahol az Erzsébet Liget adott otthont a 28. Gyumaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenynek. Hazai és külföldi csapatok is érkeztek, hogy megmutassák, ki készíti a legfinomabb halételt. A hangulat ezúttal is kiváló volt, a bográcsok alatt lobogott a tűz, a levegőt pedig betöltötte a készülő halászli és más halételek illata. A nevezők 3 kategóriában mérhették összetudásukat, dunai jellegű, tiszai körösi jellegű halászli, valamint egyéb halételekben. A zsűri elnöke Tímár András van ez díjas mesterszakács volt. A rendezvény azonban jóval több volt egyszerű főzőversenynél. Délelőtt a németországi Schönen kamarakórus lépett fel, majd az operenciás együttes gyermekműsora következett. A Jó bohócok gólyalábas produkciója a legkisebbeket szórakoztatta, délben pedig Puy Ferenc és zenekara szolgáltatta a zenét. Délután tovább fokozódott a fesztivál hangulat, Postás Józsi mulatos műsora után a Samba Amor Hungary Brazil Samba revüje volt látványos programot a Ligetbe, majd a Természetes Intelligencia zenekar lépett színpadra. Az estét a Mohikán zenekar különleges Bódi László cipő emlékére összeállított koncertje zárta. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó, Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Te is dold a startradio.hu-n.
1: Ez a Start Radio, sok zene és még több, benne pedig indul kívánságműsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Gici Adrián vagyok, és mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Itt szól legelső kérésünk, sziasztok! Kisfiunkat, Bencét szeretnénk köszönteni egy vidám dallal névnapja alkalmából. Köszönti őt apukája István és anyukája Adri. Köszi! Én köszönöm, én is sok boldog névnapot kívánok minden Bencének.

0: amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van.
1: Gyere!
0: Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
2: Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon.
0: Bárka!
2: Bárka!
0: Ugyanaz a csapat,
2: ugyanaz a minőség,
0: új név,
2: új kaland.
0: Gyere, kösd ki nálunk!
3: Reklámot hallottak.

0: Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
1: Start Rádió sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán alá lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Gábor vagyok, és a feleségemnek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Küldj te is üzenetet a sportradio.hu-n.
1: Sportradio sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok! Anyukánkat szeretnénk köszönteni szülinapja alkalmából. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük. Köszi, férje István és a gyerekei Balázs és Eszter.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 23-ához értünk a naptárunkban. Vasárnap van, sok boldogságot kívánunk Bence nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Ray Park, skót színész, kaszkadőr, harcművész, de ma ünnepel Clementine, a magyar színésznő, és szintén ma ünnepel Egri Bálint, magyar színművész, rendező is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi-északnyugati szél több fel élénk lesz, kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 23-a vasárnap van. Nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 86 évvel ezelőtt ezen a napon nyitották meg az egyes számú kőolajkutat, amely 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta. 193 évvel ezelőtt ezen a napon fogadták el a gyermekmunkáról szóló törvényt Angliában. És 177 évvel ezelőtt ezen a napon Szemere Bertalan miniszterelnök vezetésével elásták a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk most tovább.

0: még több.
1: Sportrádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: of Talk rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hoz mindent. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus. A délutáni magazin.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom a Chumba Wambától a Tap Tampingot. Itt lesz az Aerosmith, a Groove Armada és Van Halen is. Kellemes délutánt hallgass, de startolt benne Aura Dyant, itt az I Will Love You Monday.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
6: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
6: Start Rádió.

tart a 984-en. Augusztus 23-a van a mai napon, a Bencék ünneplik névnapjukat. A Bence a latin Vincentius, férfi név Vincenz formájából, és annak rövidüléséből származik. A Vince név jelentés egyébként győztes. Kedves Bencék, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szerveznek. Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. Hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök, a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Forsthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Bakka András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Újabb sertéstelepen mutatták ki az afrikai sertéspestést Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Baranya vármegyei Kölkeden igazolta a fertőzést, miután az állatok étvágytalanná váltak és elhullottak. Az országos főállatorvos elrendelte a 27 állatot számláló gazdaság lezárását és az állomány felszámolását. A hatóság felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú betartására, mivel a térség vaddisznó állománya jelentősen fertőzött.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a start a 98.4-en, jön sikerül az Experience-től a Neverending Dream, itt lesz a Blue Lagoon, a Red Hot Chili Peppers és a Take That is. Kellemes délutánt, a start a Maxi Priest-tel folytatjuk, szól a Vine.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.
10: Ritmus.
11: Ritmus.
10: A délutáni magazin.
11: Start Rádió.

és a BMI-t használják az ilyen adatok mérésére. A WHO szerint 25 felett beszélünk túlsúlyról, 30 felett pedig elhízásról. A szakértők szerint a megoldás nem egyetlen csoda diéta lesz, inkább az életmódon, a környezeten és a táplálkozási szokásokon kell változtatni, különösen a fiataloknál. Szóval a jövő egyik nagy kérdése nem csak az lesz, hogy mennyi ember él majd a Földön, hanem az is, hogy milyen egészségi állapotban.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy Izlandról Anglia felé tartó repülőjárat utasai egészen különleges élményt kaptak a pilótától, amikor a kapitány észrevette, hogy odakint ragyog a sarki fény, tett egy teljes 360 fokos kört a levegőben, mármint a géppel, hogy a gép minden oldalán ülők láthassák a jelenséget. Az utasok persze azonnal előkapták a telefonokat, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát a látványos fotókkal és videókkal. A sarki fény egyébként akkor jön létre, amikor a napból érkező töltött részecskék elérik a Föld mágneses terét, aztán a felső légkörben ott összeütköznek a gázakkal. Ettől a légkör részecskéi felgerjednek, és különböző színekben kezdenek világítani. Az oxigén például zöldes és vöröses fényt ad, a nitrogén pedig kékes és lilás árnyalatokat. Ez a jelenség leggyakrabban a sarkörök közelében figyelhető meg, általában késő ősztől kora tavaszig. Magyarországon ritka vendég, legutóbb például sok év után csak nemrég volt látható az égbolton. Szóval vannak repülések, ahol az ember csak eljut A-ból B-be, és vannak olyanok is, ahol útközben még egy kis kozmikus fénysót is kap. A hírt egyébként a firstclass.hu-n találtuk.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szerveznek. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők az idei országos ellenőrzés sorozat során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a szakemberek vidámparkokban, akvaparkokban, kalandparkokban vizsgálták a berendezések üzemeltetési feltételeit, és felülvizsgált eszközök közel egyötödénél intézkedést kellett elrendelniük. Az előírt dokumentációk, a szakszerű tájékoztató jelölések és a képzett kezelő személyzet meglétét ellenőrző hatósági vizsgálatok egészen az őszi szünetig folytatódnak. Ha lemaradtak volna híreinkről, kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, ahol nem sokára jön a Monaco-tól What Do You Want From Me, itt az a Foo Fighters és a Learn to Fly, valamint érkezik Roy Orbison-tól a Jugadit. Kellemes délutánt, Elton John-nal folytatjuk, szól a Sacrifice.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
6: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Japánban, mert hogy a jó dolgok azok ott történnek, egy gyors étterem különleges kihívást indított, korlátlan hamburgerezést hirdettek, igaz, nem akármilyen szendvicssel. Az akció középpontjában egy brutális méretű hamburger áll, amelyben 4 szelet marhahús van, összesen közel 1/2 kilónyi mennyiségben. Ehhez jön még 6 szelet saj,

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Azt olvastam a firstclass.hu-n, hogy egy japán fejlesztő csapat azon dolgozik, hogy mesterséges csillaghullást hozzon létre. A terv szerint speciális műholdokat állítanak földkörüli pályára, amelyek apró, nagyjából 1 cm-es részecskéket bocsátanak ki a légkör felé. Amikor ezek a kis kavicsok belépnek a légkörbe, ugyanúgy felizzanak, mint az igazi meteorok. Az alkotók szerint ráadásul lassabban is haladnak majd, így tovább lehet őket megfigyelni, és még fényesebben is ragyoghatnak. A legfurcsább rész pedig az, hogy ezt akár meg is lehet majd rendelni. A rendszer elvileg képes lesz egy adott terület fölött mesterséges meteorzáport létrehozni, amit körülbelül 100 kilométeres körzetben lehet majd látni. Az ötlet gazdák szerint ez nem csak romantikus látvány lehet egy különleges eseményen, hanem az oktatásban is látványos bemutatóként működhet. A projekten már közel egy évtizede dolgoznak, és ha minden terv szerint alakul, az első bemutató hamarosan meg is történhet. Szóval lehet, hogy a jövőben nem kell augusztusig várni a csillaghullásra, elég lesz megrendelni.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön a Corner Shop-tól a Brimful of Asha. Érkezik Sissy Catch, az Apollo of a 4-Ape és a Fairground Attraction is. Kellemes délutánt a Starton Agnes-szel folytatjuk. Péta, release me.

0: Sok a szene, és a még több.
1: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nevet, sokat nevet. És még több.
4: Start Rádió.

Ez a start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy friss felmérés szerint még a tehetősebb utazók sem szeretnek korlátlanul költeni a szállásra. A kutatás azt vizsgálta, hogy hol húzzák meg a határt azok, akik egyébként megengedhetnék maguknak a luxust. A válasz meglepően visszafogott. A megkérdezettek 69%-a szerint nagyjából $500 körül van az a határ, amit még szívesen kifizetnek egyetlen éjszakáért. A válaszadók 24%-a ennél magasabb, körülbelül $1000-os limitet mondott. Volt egy kisebb réteg is, akiknek akár $2000 is belefért, és egészen kevesen akadtak, akik $3000 is hajlandók lennének fizetni egyetlen egy éjszakáért. A probléma csak az, hogy a világ nagyvárosaiban az 5 csillagos szállodák ára sok helyen már most meghaladja az $500. Vannak olyan turista központok, ahol egyetlen éjszaka könnyedén kerülhet 4 számjegyű összegbe, dollárban persze. Érdekesség viszont, hogy Közép-Európában még találni olyan elegáns 5 csillagos szállásokat, ahol ennél jóval olcsóbban lehet megszállni, akár 100 000 forint alatt is. Szóval úgy tűnik, hogy még a gazdagoknál is van egy lélektani határ, amikor egy hotelszoba ára már túl soknak tűnik.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június eleje óta már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az országban a rendkívüli szárazság és a hőség miatt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek, a tüzekben pedig idén már 77 ember megsérült, és hárman életüket vesztették. A hatóság emlékeztet, hogy az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. Megnyílt a regisztráció a Közhang nevű független online társadalmi egyeztetési platformra, amelyet Radnai Márka Tisza párt alelnöke mutatott be. A felület célja, hogy struktúrált keretet biztosítson a polgárok számára az országos és helyi ügyekben való véleménynyilvánításra és javaslattételre. Az új digitális kezdeményezés első kiemelt témája a hazai közmédia megújítása lesz. Augusztus közepén megkezdték afrikai vonulásokat a hazai fehér gólyák, a tapasztalatlan fiatal madarakra azonban súlyos veszély vár. A Magyar Madártani Egyesület figyelmeztet, hogy az őszi vonulás kezdetén ugrásszerűen megnő a pusztulások száma. Az elpusztult gólyák csaknem 87%-áért az áramütés és a középfeszültségű vezetékeknek ütközés a felelős. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődés szervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.
3: Sok a szere! Még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Gigasz Balázs a vendégünk, műsorvezető, művelődés szervező. Szervusz Balázs, üdvözöllek.
2: Szia Géza, én is üdvözlök minden hallgatót.
1: Na, hát rendhagyó ismét a mai műsor, ugyanis nem egy zenészről beszélünk, illetve hát tudomásom szerint nem zenész.
2: Ezt jól tudod, még nem zenélek.
1: Pályán mozogsz, igen, hanem inkább így a művelődés szervezés vonalán mozogsz, és mostanában, mint műsorvezető is tevékenykedsz. Na de menjünk vissza a gyermekkorba. Honnan indultál? Most így nem konkrétan a települést kérdezem, hanem milyen volt a te családi háttered? Voltak-e esetleg a családon belül olyanok, akik így emberek elé álltak, mint fellépők, vagy teljesen egy hétköznapi átlagos családból jöttél?
2: Tőzsgyökeres mezőkovácsházinak tartom magam. 1994-ben kezdtem ugye az általános iskolát mezőkovácsházán. Kérdezvén a családi hátteret, én azt gondolom, hogy egy teljesen átlagos kisvárosi családból származom, és ha jól emlékszem, nincs ilyen rokonunk, aki bárki kiállt volna emberek elé, zenélt volna, rendezvényeket szervezett volna, úgyhogy családon belül ilyen szempontból úttörőnek számítok. Ezt követően ugye 94-ben elkezdtem az általános iskolát mezőkovácsházán, ott is fejeztem be, és utána kezdődött az, hogy én kicsit nyitottam a világ felé, és 2002-ben elkerültem középiskolába Szegedre. Nyilván ez így a kisvárosból, egy nagyvárosba lépés, ez egy elég
1: erős,
2: nagy lépés.
1: Erős váltás
2: volt, illetve hát a kollégiumi élet, ami magával szippantott, úgy érzem, illetve a nagyvárosi szegedi hangulat, a nagyvárosi, a napfényvárosa feeling, az teljesen nálam is beütött, és talán ez volt az első olyan helyszín az életemben, ahol a rendezvényekkel, a szórakoztatással találkoztam.
1: Ez a szegedi élet indított tele felé, a művelődés szervezés felé?
2: Én úgy gondolom, hogyha nem is a művelődés szervezés felé, de a rendezvények világa, illetve ezt kísérő dolgok, illetve a művészetek ekkor kezdtek el érdekelni furcsa mód. Azt tudni kell rólam, hogy én Szegeden akkor jött be az iskolai oktatásba az a mozgókép kultúra és média ismeret tantárgy, ami engem nagyon beszippantott.
1: Ez ilyen filmkészítés,
2: illetve filmelemzés, meg ami média, ugye ez a 2000-es évek eleje, tehát a valóságsóknak a magyarországi berobbanása, és én ezt akkor két nagyon jó tanártól tanulhattam, és teljesen ott is a művész mozik világa, tehát jártunk minden havonta egyszer, azt hiszem, művészfilmeket nézni a belvárosi moziba Szegedre, és ekkor éreztem azt, hogy ez a dolog engem érdekel, és ugye az érettségi rendszert is ekkor reformálták meg éppen, és akkor volt az, hogy lehetett így választott tantárgyból érettségit tenni, és nekem egyből ez a média ismeret volt a választott tantárgyam érettségén. Hát az nem dicsekszek általában, hogy mindenből hármasra érettségiztem, kivéve a mozgókép és média ismeret.
1: Az mindegy, csak görbüljön, mondjuk a hármas az pont görbül, igen.
2: Igen, de a mozgókép az ötös érettségit írtam belőle. Ekkor még úgy gondoltam, hogy Szegeden fogom folytatni a tanulmányaimat, de sajnos az általam akkor kinézett szakok, még akkor megmondom őszintén, nem is ez az irány volt, hanem ott én nagyon nagyokat álmodtam, tehát politológia, szociológia, stb. Nyilván ott a hármas érettségig ez nem voltak elegek.
1: Igen. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Oké, és akkor visszakerültél gyakorlatilag Mezőkovács házára Szeged után egyből, vagy voltak még így azért kikacsintások?
2: Vannak még, sok-sok állomás van az életemben.
1: Soroljuk
2: egyébként.
1: Akkor.
2: Tehát ezután én egy pótfelvételi eljárással ide kerültem Békés Csabára, amikor indult, akkor Tessedik főiskolára, amikor befejeztem, akkor Szent István Egyetem volt, és ha jól tudom, azóta már Gál Ferenc Egyetemnek hívják. Itt végeztem el egy 3 éves andragógus képzést, amit megmondom őszintén, mikor elkezdtem, tudtam, hogy mit jelent, de úgy voltam vele, akkoriban sokkal inkább a szakmák háttérbe voltak szorítva, tehát az volt a menő, hogyha gimnázium után egyből főiskola vagy egyetem, diploma, és akkor majd lesz, ami lesz, ugye.
1: De egyébként ez mostanában is, meg ez nagyon-nagyon régóta, előtte is nagyon menő volt, ugye, hogy nem szakmát szerzett a diák, hanem meg volt az érettségi, meg volt a szalagavató, és akkor be a nagyvilágba. Tehát, hogy nem volt szakmája gyakorlatilag a gyereknek. Ez volt a menő gyakorlatilag, igen.
2: Igen, de hogy akkor én a család részéről is úgy éreztem, hogy igen, itt most diplomát kell szerezni a gyereknek. Egyébként egyenben is úttörőnek érzem magam a családban, ha jól tudom, akkor a családomban én voltam az első, aki diplomát szerzett, és tehát itt ide kötöttem ki Békésben andragógus képzésre, ez ugye felnőtt képzés szervezőt jelent mai nyelvre lefordítva. Megmondom őszintén, amikor tanultam ezt a szakmát, nem éreztem teljesen a magaménak, ugyanakkor a képzés felénél szakirányt kellett választani. Itt lehetett választani a személyügyi szervezőt talán, és a művelődés szervező közül, és hát ekkor volt az, amikor úgymond először rám kacsintotta a művelődés szervezés, a rendezvény szervezés, a kultúra világa, és ezt a másfél évet, ezt intenzíven, ugye utána már ezzel folytattam, és...
1: Bocsánat, de mi alapján választottál ugye a kettő között? Említetted, hogy kettő között választani kellett. Miért pont a művelődés szervezés?
2: Nyilván ugye itt már ott tartottam életkorban, hogy ilyen 20-21 éves voltam, tehát nagyjából már láttam, hogy mi az, amit biztos nem szeretnék csinálni, és akkor tudom, hogy a főiskolán megkérdeztük a tanároktól, hogy ha ide megyek, akkor mi lehetek, ha elvégzem az iskolát. Tehát akkor már konkrétan úgy gondolkozott az ember, hogy miben tud majd elhelyezkedni, ha elvégzi az iskolát. És akkor mondták, hogy hát ez a személyügyi szervező, hát akkor el lehet menni HR-esnek, cégekhez, stb. Vagy művelődés szervezővel rendezvényeket szervezni. Hát nekem nyilván ez volt.
1: Megérkeztünk, igen.
2: Igen, ez a megérkezés pillanata, még ha nem is teljesen ugye odaérkeztem, ahol végül kikötöttem, de ez még egy hosszabb történet lesz. Azt még szeretném kihangsúlyozni itt a művelődés szervezéshez, illetve a kultúrához kapcsolódóan, hogy például nekem hatalmas élmény, illetve azóta is egy ilyen alap a művelődés szervezésben a gyakorlati helyszínem, ahol volt. Ezt, ha emlékszel, biztos te is jártál akkoriban. A megye első igazi nagy fesztiválja volt, ez a Dinnye Fesztivál.
1: Ja, Istenem, igen.
2: És én ott töltöttem a gyakorlatomat a Farkas Gyula kezei alatt, és nagyon nagy hatással voltak rám azok a, mondhatom, hogy évek, mert egyébként 2 évig voltam, 2 hétig voltam csak ott gyakorlaton, viszont önkéntes alapon évekig visszajártam a fesztivál előtt egy héttel, és utána egy héttel, egy ilyen 2 hetes turnust. Én szerintem ugyanis 3-4 évig ott még jártam, és segítettem a Gyuláéknak, mert az úgy éreztem, hogy az megyei szinten is egy nagy fesztivál
1: abszolút
2: volt.
1: Egyébként, igen.
2: Sajnos a Covid ugye befellegzette ki, tehát ott vége lett a Dinnye Fesztiválnak sajnos, és ez nagy hatással volt rám, és akkor éreztem azt, hogy igen, ez a helyi kisvárosi műfház, illetve az, amikor az a város, ahol dolgozol, meg tudod mutatni akár a, nem csak a városiaknak, hanem a kistérségben, akár a megyeieknek, hogy igen, itt ebben a kisvárosban is lehet olyan kulturális életet, vagy olyan rendezvényt szervezni, ami vonzó lehet, és nyilván ez a településnek csak az előnyére válhat. Startrádió.

0: Sportrádió. Sportrádió.
1: Volt benned egyébként olyan, már így ugorva egy kicsit így előre az időben, hogy oké, hogy kisváros, oké, hogy kis közösség, oké, hogy sok kis település van a meglévők település közt, de hogy egy kicsit ne csak szórakoztasd az embereket, hanem úgymond kultúrát adjál nekik, neveld őket, ilyesmi? Vagy tényleg csak az igények kielégítése volt, így a szó jó értelmében?
2: Hát, ez nagyon jó kérdés. Természetesen művelődési szervezőként ez is feladata az embernek. Tehát nem csak az, hogy falunap legyen, ahogy szokták ezt mondani,
1: igen.
2: Illetve legyen diszkó a fiataloknak, mert nekik is kell, illetve a nyugdíjas klubnak adjunk helyet. Természetesen nem, tehát próbálkozunk azóta itt, hogy nyilván még a történetemben lesz pár megálló, mire oda jutunk, ahova most vagyok. Uh-huh. Egyéb iránt itt, amikor elvégeztem az egyetemet, itt főiskolának indult egyetem lett belőle, Békés Csabán, utána én 3-4 évet itt dolgoztam Békés Csabán, egyébként nem a szakmámban még akkor is egy alulfinanszírozott szakmának számított a kultúra, akár csak napjainkban, tehát nem lehet annyi embert felvenni, ahányira szükség lenne benne. Ez a mai napig így van sajnos, de akkoriban nem tudtam a szakmámban elhelyezkedni, ezért itt Békés Csabán egy bankműveleti központban dolgoztam jó pár évet, és hát meg kell mondanom, hogy úgy éreztem, nyilván a távolság is, ugye nekünk ez egy jó 40 kilométer Mezőkovács házától Békés Csaba. Úgy éreztem, hogy nem jut egyről a kettőre az életem. Fiatal voltam még, 20 éves, úgyhogy itt az akkoriban nagyon trendinek számító külföldre vettem az irányt, és lásd csodát, én is a London Luton Airporton kötöttem ki 2013 júliusában, ahol is 4 évet töltöttem el. Természetesen itt sem a szakmámban dolgoztam, hanem azt kell mondanom, sajnos sok magyarnak trendinek számító gyári munkát végeztem, természetesen az itthoni fizetésnek a többszöröségért, amiből úgy gondoltam, hogy bőven nyugodtan tudok élni, és ami szerintem ez a legfontosabb.
1: De ez neked végleges terved volt, hogy külföldön ragadj, vagy tényleg csak azért mentél ki, hogy úgymond így csúnya szóval megszed magad, és utána hazaköltöz?
2: Voltak olyan pillanatai az ott létemnek a 4 év alatt, úgy körülbelül a felénél, amikor azt mondtam, hogy én innen már nem akarok hazamenni, tehát hogy én itt úgy érzem, hogy itt tényleg azt a nyugodtságot, azt a nyugodt életet találtam meg, megtalált a szerelem is ekkor természetesen, viszont ezt a mai napig nem tudom megmagyarázni, egyszer csak 2017 nyarán volt egy ilyen ébredésem, így fölébredtem reggel, és így elkezdtem rajta kattogni, gondolkozni, hogy nekem amúgy honvágyam van. Mm. És ez így tulajdonképpen egy fél év alatt odáig lezongorázódott, hogy hazaköltöztem, mint ahogy mondtam az akkori barátnőmmel, és akkor megint egy új irányba vettük, az életünk egy új irányba indult. Ekkor az volt a nagy világ megváltó tervünk, hogy mi majd hajón fogunk dolgozni. Ez el is kezdődött.
1: De itt Magyarországon konkrétan? Mert ugye általában az szokott lenni, hogy itt Magyarországon lő egyet az agya az embernek, hogy na, kimegyünk, mit tudom én, az óceán, csendes óceánra, vagy bárhova, luxus hajókra, vagy bármilyen hajókra.
2: A kettő
1: hajókra.
2: Közt félúton, tehát
1: na,
2: még nem...
1: Adria?
2: Nem, folyami hajózás Dunán. Ez volt az úti cél. Igazából ez ilyen dobbantónak számítottuk, ahogy te mondtad, az óceánjárokra, stb. Nyilván megnézvén, hogy mennyire a mi világunk ez. Azt tudtuk, hogy ebbe van lehetőség, ugyanúgy, ahogy te mondtad, szép szóval meg lehet szedni magát az embernek, de sajnos itt történt egy negatív fordulat az életemben, maradjunk ennyiben, és ez igazából ez egy fél év után abba maradt ez a hajózás dolog. Egyébként a Dunán folyami hajón dolgoztunk, ez ilyen Passautól Belgrádig bezárólag több megállóval, például itt azért volt egy olyan élményem, hogy egy folyami hajón a Lánchíd tövében töltöttem a december 31-ét, és vannak szép emlékek ebből a 4 hónapból is, de viszont ekkor történt egy magánéleti problémám, ami miatt ugye hazajöttünk, így itt véget is ért januárban a hajós szezon, tehát úgy volt, hogy visszamegyünk, de aztán úgy alakult az élet, hogy én mondtam, hogy nem, most már megnyugszok itthon Mezőkovácsházán, és úgymond ilyen átmeneti megoldásnak. Én bementem a helyi műfázba, hogy mi újság.
1: Szerencsét próbálni, gondolom.
2: Megkérdezni, hogy mi újság, hogy vannak. Volt ott ismerősöm is, és akkor igazából mondták, hogy hát nagyon kevesen vannak mostanában. Hát mondtam, hát akkor itt vagyok. Tessék parancsolni. Egy ideig biztos, hogy itthon leszek most Mezőkovácsházán. Nézzük meg. Az akkori főnököm, felettesen vezetőm, tudom, hogy akkoriban sokat hangoztat ezt, hogy jól van Balázs, most befogadunk téged egy kicsit. És hát igazából még eltett kb. Egy vagy másfél év, akkor is még ez volt. De nyilván ez viccesen szánta, nem pejoratív értelemben.
1: Akkor fél év után is te voltál az új fiú, vagy egy év után.
2: Igen. Tehát, hogyha valaki új, az elmúlt egy év után valaki új jött be, akkor ő itt Balázs, akit befogadtunk, de közben akikkel elkezdtem dolgozni, ők viszont meg ott hagyták azt a munkáját, tehát egy idő után már úgy voltunk, hogy ott, hogy egyre kevesebben sajnos, amikor láttam közeledni a kultúrában ezt a sajnos negatív tendenciát, ami

0: Start Rádió.
1: Volt-e valami újítás, amióta te ott vagy, vagy amióta téged felvettek? Volt-e valami újítás egyébként, amit te hoztál be? Ami teljesen újdonság volt ott a művelődési házban, illetve a településen.
2: Volt, ugye ez 2018, kettő éve vagyunk a Covid előtt. Én úgy gondolom, hogy ott a két évben próbáltam felvenni a ritmust. Ugye megvannak egy településnek mindig azért. Én olyan szempontból büszke vagyok a településemre, hogy nem azt a megúszós művelődési házat képviseljük, ahogy te is mondtad, hogy legyen falunap, legyen búcsúkor valami, meg satt, tehát ez a minimál.
1: És akkor elhívjuk a kötelező mulatós sztárokat,
2: így
1: igen?
2: Így van, hanem próbálunk ezen kívül is rendezvényeket szervezni. Például amire most így nagyon friss élmény, az nem mondom, hogy teljesen újítás, mert én úgy látom, hogy egyében azért eléggé kezd ez fejlődni, de például múlt hét pénteken, augusztus 7-én Mezőkovács Kovácsházán megtartottuk az első kovácsházi kvízestet, ami én úgy gondolom, hogy nagy siker volt, hiszen első alkalommal 11 csapat nevezett be, és egy rendkívül jó hangulatú estét töltöttünk együtt. Én ezt úgy gondolom, hogy ötleteket jól kell adoptálni, tehát nem feltétlen kell

nekünk feltalálni a spanyol viaszt, viszont ha valami látjuk, hogy a másik településen jól működik, jól csinálják az ottani emberek, akkor meg kell próbálni nekünk is azt adoptálni, mert nem mindenki teheti meg, hogy egy ilyen kvízre elutazik Orosházára, vagy bármelyik nagyvárosba. Startrádió.

0: és még több.
1: Mennyire vagy egyébként nyitott az új ötletekre? Megmondom, mire gondolok. Tehát például, hogyha mit tudom én, egy kollégád vagy egy ismerősöd az utcán megállít téged, és azt mondja, hogy milyen jó lenne egy ilyen vagy olyan rendezvényt lehozni ide Mezőkovács házára, és elgondolkodsz, és akkor azt mondod, hogy miért ne? Vagy azt mondod, hogy hát ezt nem kell. Vagy ezt mérlegeled előtte a helyzetet, vagy hajlamos vagy erre, hogy befogadj újdonságokat?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Ugyanakkor erre mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarország a 10 millió szövetségi kapitány országa, de ugyanígy a 10 millió rendezvény szervező és művöltés szervező országa is vagyunk, tehát mindenki jobban tudja, hogy hogyan kellene megszervezni egy adott rendezvény, mi az, ami rossz volt.
1: Jó, de most nem a fotelhuszárokra gondoltam, akik ugye ülnek a közösségi háló előtt, és akkor mit tudom én, meghívsz valamilyen előadót, és akkor miért ezt az előadót hívtad meg, miért nem a másikat?
2: Nyilván, ez
1: nem
2: nyilván. Jó. Én úgy gondolom, hogy ez erre tökéletes az, hogy egy művöltés szervezőnek, ezt is még a hőskorban tanultam, amikor tanultam a szakmát, hogy a művelődési házas, a műházasnak az az ember, akinek mindenhol ott kell lenni. Ha átadnak egy utat, ha új portéka van a piacon, a műházasnak ott kell lenni, mert abból tud építkezni, és ugyanakkor de azon kívül, hogy ott kell lennie, ismernie kell a településen azokat az embereket, akik a hangadók úgymond, tehát akik emberekkel foglalkoznak, tudod, hogy arra az emberre hallgatnak, van neki tekintélye, és egyébként ilyen szabadból igen, tehát nyitott vagyok rá, ha megállítanak. Biztos, hogy most így hirtelen nem tudnék előrántani egy ilyen ötletet, de például a kvízzel is így voltunk. Ugye haverokkal, ismerősökkel mi is elmentünk más településre, és akkor így nyilván ma hazafelé megbeszéltük, hogy de jó lenne, ha lenne nálunk is egy ilyen kvíz.
1: Igen.
2: És eltelt egy év, két év, és most éreztem azt, hogy hát akkor csináljunk egyet, és teljesen úgy érzem, hogy működni fog. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És most tényleg nem a mezőkovácsházi művházat reklámozván, tisztelt bíróság. Nekem egyébként az nagyon tetszett, amikor ott jártunk, hogy szerveztetek ilyen kis mozi esteket.
2: Igen.
1: Tehát ez baromi jó egyébként egy kis településen, ahol úgy vélem, hogy lenne ilyen igény. Eléggé sok településen, kis településen is, sőt, még a közepesen nagy településeken is, hogy legyen mozi, mert manapság ugye tudjuk, hogy mit jelent a mozi, bekapcsoljuk a különböző szolgáltatókat otthon, és akkor ez a mozi. Veszünk pattogatott kukoricát, körbeüljük a tévét, és akkor ennyi. De ugye az megint egy más, hogy egy nyilvános helyszínen ott vagyunk, akár kiülős, tehát szabadtéri helyszínen, akár egy benti zárt környezetben, megvan a hangtechnika, megvan az a pattogatott kukorica illat, ugye ott vannak a többiek is, és ez egy tök jó dolog szerintem. Ez hogy jött nektek?
2: Ez egy állami program, tulajdonképpen a Nemzeti Művelődési Intézetnek van egy ilyen programja, ez a Petőfi Kulturális Program, ahol úgymond lehet csemegézni a nagy kultúr stratégiai partnerek által adott szolgáltatásokból, ezek közé tartozik a Nemzeti Filmintézet is, és azon belül pályáztunk, és elnyertük ezt a lehetőséget, hogy filmklubokat, tehát nem mozit, filmklubokat kell alakítani.
1: De egyébként ugye ezt mutattad, tehát mutattad a környezetet,
2: igen,
1: tehát azért
2: igen,
1: mondtam, tehát hogy mozi, igen. Mert ugye a környezetet azt dettó úgy teremtettétek meg, igen. Még akkor is, hogyha a műfáznak az aulájában volt,
2: igen.
1: Tehát marha jó megcsináltátok, ott volt a vetítővászon, hangtechnika, székek, ugye ott volt a büférész, tehát tényleg azt a kis, úgymond így csúnya szóval illúziót előhoztátok, mintha az egy született igen. Mozi lenne. Tehát ez egy baromi jó dolog szerintem.
2: Igen, tulajdonképpen igen, úgy vagyunk vele, hogyha valamit csinálunk, akkor azt csináljuk jól, hogy az esetleg, hát ha mi mutatunk példát a kistérségben élő, tehát kistérségi központként úgy gondolom, hogy ez feladatunk is, hogy a kistérségi egyéb kisebb műfázaknak közösségi szintereknek úgymond példát mutassunk, hogy lehet ezt így is csinálni. Tehát lehet ezt, ha van akkor a helyünk, hogy 5x4-es vászont húzzuk ki, akkor húzzuk az 5x4-es vászont, ne egy 2x1 méterre vetítsünk, illetve például, amit te is mondasz, hogy igen, ott berendeztünk egy ilyen kis közösségi helyet, amit elneveztünk a Kalocsa Róza Művelődési Központ után Rózi közösségi térnek.
1: De jó, erről nem hallottam ezt.
2: Még akkor lehet, hogy nem volt meg a neve.
1: Ez nagyon jó.
2: Ezt elneveztük ilyen Rózi közösségi térnek, amit kifejezetten ilyen fiatalosan, kicsit retrósan, de mégis csocsóasztallal, falfirkákkal, mindenféle régi bútorok, leselejtezett régi bútorokkal. Egy idős néni egyszer csak bejött, hogy ő neki van valami lejátszója, meg van hozzá 5 hangfal, de ő azt ideadná a művelődési háznak, és egyből kattant az agyunk, hogy hát itt már mozi hatás
1: ott,
2: lesz.
1: Ott láttam a Modern Talking Bokelitet nálatok, igen.
2: Többek között. Igen, kaptuk többek egy, közt, nagy, igen. Egy nagy, igen, egy nagy adag bakelit lemezt is kaptunk, és igen, úgy voltunk vele ezzel a mozi hatással, hogy akkor igen, akkor ott a mikrós popcorn meg lehet azt csinálni. Egy kis szörpel, egy kis limonádéval, és mindjárt jobb kedvel jönnek be az emberek. Nem csak úgy, hogy na, jönni kellett, mert van valami a műfázban végre. Szóval igen.
1: És hogy vetted észre egyébként, jöttek? Volt rá igény egyébként?
2: Igen, úgy gondolom, igen. Amit sajnálok egy kicsit, hogy nem, de ezt te is mondtad, hogy a streaming, illetve a mozik világa. A teljes mozi élményt nyilván nem tudjuk visszaadni, illetve úgy van vele a mai fiatal, hogy ott a streaming megnéz bármelyik streaming szolgáltatón, és de viszont abban viszont örülök, hogy a középkorúaknak a rétegét ezzel sikerült bevonzanunk. Tehát én úgy látom, hogy az, akinek nincs ideje beutazni Békés Csabára moziba, de azt szereti a magyar filmeket, egyébként ebbe csak magyar filmeket tudunk nézni, de én úgy gondolom, hogy van annyi jó magyar film, hogy bőven tudunk belőle mazsolázni, és ami még ezekkel a filmklubokkal kapcsolatosan pozitív dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ezt több településen is tudom már most folytatni, tehát ezáltal Végegyházán, illetve Batonyán is tartok ilyen filmklub alkalmakat. Például Batonyán ott nagyon szeretem, hogy van egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy idősebb korosztály, akik mindig ott vannak, legyen az bármilyen film, tehát néztük már velük.
1: A régi bútor darabok, igen, aranyosak,
2: igen. Már velük a Hadikot is, de néztük már vele a Hogyan tudnék élni nélküledet is, és mind a kettő csillogó szemmel néztük, hogy végre van újra településen. Valami olyan, ami hasonlít egy kicsit a mozihoz, tehát nem egy kis 2.1-es hangfallal jelenek meg, hanem mindig figyelek arra, hogy akkor legyen feltekerve az a hangerő, és hagy érezzék azt, hogy egy kicsit, mintha moziba lennének. Startrádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Még egy pár szó így a művelődés szervezéssel kapcsolatban, és ugye némiképp érintett vagyok én is ebben a témában, nem a művelődés szervezésben, hanem ugye együttes részéről. Bizonyára, mint minden szervezőhöz hozzád is özönlenek az e-mailek, hogy hívjál meg fellépni, mert mi jók vagyunk. Abszolút nyitott vagy, ha nem is mindenkinek, de a legtöbbjének adsz fellépési lehetőséget, vagy azért szelektálsz. Tehát mi alapján hívsz meg egy mondhatni nulla média háttérrel és támogatottsággal működő együttest, ha meghívsz, persze.
4: Hát ez nagyon jó kérdés. Nyilván természetes szelekciót végzek igazából az e-mailek elolvasása alapján. Például nekem az mindig egy olyan szempont, amit előtérbe veszek, hogyha legalább úgymond közeli, hogy Békés megyei, vagy ebből a régióból származó. Tehát az, hogy egy kezdő győri együttest elhívjak, és legyen 15 ember rajta, aki talán meghallgatja őket, ezzel magamat és őket se akarom terhelni, viszont én úgy gondolom, hogy a megyei, illetve a régióbeli együtteseknek nagyon szívesen adok. Nyilván ezeknek sok esetben anyagi háttere is van, kevesebb az úti költsége, hogyha esetleg ezt kér. Mondom azt, hogy mindnek, hát amennyi e-mailt kapunk, azt teljesen lehetetlen mindnek bemutatkozási lehetőséget adni. Ugyanakkor, ha valakit azt látom, hogy kicsit mást, kicsit újabbat képvisel, akkor mindenképp felcsillan a szemem, hogy jó lehet. Amit még ilyen nagyobb rendezvényünk egyébként, és ezzel össze tudok egy kicsit kapcsolni, hogy minden évben, sajnos az idejében ezt nem tudtuk megszervezni, viszont minden évben megszervezzük a Mezőkovácsházi Fürdőfesztivált. Ez kifejezetten fiataloknak, tehát ez a 14 és 25 év közötti talán a fő célcsoport. Ez egy strandon megrendezett nagy rendezvény, ahol kifejezetten gyerekeknek és fiataloknak szóló programokkal készülünk.
3: Illetve régebb óta fiataloknak, igen.
4: Régebb óta. Nekik is nyilván, tehát ez már kinőtte magát annyira, hogy már a teljes településen. Úgymond minden korosztálynak kell egy valamilyen programelem, ami vonzóvá teszi neki azt, hogy kijöjjön a strandra arra az egy napra. És most kérdezted, hogy lehetőséget adunk-e. Ennél a rendezvénynél volt egy olyan történetünk, hogy kaptam egy ajánlatot, hogy hát figyelj Balázs, most van egy új zenekar, szerintem jók lesznek, próbáljátok meg, és viszonylag baráti áron el tudnak most jönni hozzátok. És mikor így láttam leírva a nevüket is, hogy Valmar, kik ezek, te jó Isten, és mondta a srác, hogy hát fiatal a srácok, de hidd el, hogy jók lesznek. És tényleg a mostani, tehát látva az árakat, az együttesek, illetve fellépők árát, hát szerintem a mostani árukhoz képest 10%, kevesebb, mint 10%-ért tudtuk akkoriban a Fürdőfesztiválon a Valmart színpadra állítani, amikor megérkezett a Maris Peti a kis narancsárga felsőjében, még tényleg senki nem ismerte az országban szinte, viszont rá egy évre már, vagy másfélre, talán akkor meg pedig már a TV csatornán vezetett műsort, és utólag, és sok ilyen volt egyébként, amikor elkaptuk azt a pillanatot, ez volt az egyik véglet, hogy a Valmar, viszont például 4-5 Covid után 1-2 évvel akkor volt az, hogy úgy voltunk vele, hogy nem volt minden kovácsházi napokon, ami augusztus 20-án van, arra próbálunk törekedni, hogy legyen egy igazán nagy húzónév. Ez általában élő koncerttel, tehát hogy legyen egy élő koncert, ne csak fél playback előadások. Itt most pont egy fél playbacket hívtunk akkor, viszont úgy voltunk vele, hogy még kovácsházen nem járt Korda György és Balázs Klári, és 2022 környékén talán, akkor mi meghívtuk őket, és ott is volt nekik ez a, azt hiszem a Reptérnek volt valami évfordulója, amikor ismét felkapták őket, és most már csak élő zenekarral.
3: Az a Reptér az egy olyan sláger, hogy annak minden évben van valamilyen évfordulója. Igen. Tehát mit tudom én, akkor született a szövegíró, akkor született a zeneszerző, tehát mindig van valami évfordulója.
4: Igen, de hogy úgy éreztük, hogy őket hívjuk meg, mert a költségvetésünkben akkor még belefért, de rá egy évre már nem fért volna bele, hogy most se férne bele, viszont ezt úgy érzem, hogy így járt nálunk a Follow the Flow is egyébként, hogy ők abban az évben kaptak, ha jól emlékszem, zenei díjat, Petőfi zenei díjat, és utána évben már nem tudtuk volna megfizetni az ő koncertjüket. Ilyen szempontból úgy érzem, hogy mindig valahogy ránk a csinta szerencse, vagy csak egyszerűen jól tudunk választani, ezt nem tudom, de igen, itt ebből azt, ugye onnan indultunk, hogy adok-e lehetőséget, hát elmondható, hogy én vagyok az, aki adott lehetőséget a Valmarnak.
0: Rádió.

0: Művelődés szervezőként lehet, hogy egy kicsikét furi lehet ez a kérdés, de megkockáztatom. Mit javasolsz azoknak a zenei formációknak, most függetlenül attól, hogy most szóló előadóról van szó, vagy együttesben működő zenészekről, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek, hogyha fellépéseket szerveznek? Hogy biztosan meg legyenek hívva. Tudom, hogy nincs ilyen tuti tipp, de hát ha tudsz néhány kis pozitívumot mondani azoknak a fiatal feltörekvőknek, ugye akiknek, amint említettem, nincsen média hátterük, és csak így e-mailezgetve tudják reklámozni magukat.
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos manapság már, akár nem azt mondom, hogy magánszemélyként is, de hogy bárki valamennyire is benne van a közéletben, vagy ebben a kulturális életben, fontos egy ilyen személyes brand építése is, ami úgy gondolom, hogy, tehát, hogy megválogassuk azt, hogy mit rakunk ki például a közösségi oldalainkra, és úgy gondolom, hogy a marketing, a közösségi média, ezen nagyon jó lehetőségeik vannak. Ne is beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, ami ugye most betört, tehát én nagyon sajnálom szegény grafikusokat például, amennyi AI generált plakátot látok manapság.
0: Igen, zárójeles gondolat, én mint számítógépes grafikus, én is a 2000-es évek elején tettem le ezt a csodálatos szakmát, akkor még ez menő szakmának számított, most már semmit nem ér. Igen, én is ugye látom ezeket az AI-os plakátokat, és gyakorlatilag mindegyik ugyanúgy néz ki. Tehát, hogyha már ránézel valamelyiknek, ugyanazok a piktogramok, gyakorlatilag az elhelyezkedés is, úgyhogy elképesztő, és annyira silányítják ezt a grafikusi fogalmat.
1: Viszont arra nagyon jól lehet használni, tehát tényleg lehet a munkaidődet lerövidíteni. Vannak olyan dolgok, tehát hogyha például, amit kérdeztél, hogy egy kezdő feltörekvő, tehát egész nyugodtan írd le neki a mesterséges intelligencia, hogy ti egy 5 fő zenekar vagytok, és szeretnétek fellépéseket kapni, írjál nekem ehhez egy szöveget, csináltam már ilyet.
0: Ja, ilyen kiajánló szöveget.
1: Így van, és tényleg ilyenben szerintem viszont nagyon jó, tehát kicsit lehet rajta igazítani, egy kicsit a magadévá tenni, és úgy gondolom, hogy akkor mindenképp szeretnék oda visszatérni, tehát hogy a marketing, az, hogy igenis legyen nyomulós, igenis kell, akkor hetente küldje el az e-mailjét.
0: Várja, mert jegyzetelek közben, igen.
1: Én úgy gondolom, hogy nálad ezzel nincs baj, Géza.
0: Esküszöm, nem beszéltünk. Na mindegy, igen.
1: De ezt tudom nekik javasolni. Nyilván én zenei tippet nem fog nekik tudni adni, milyen zenét csináljanak, és akkor megint visszatérhetünk a mesterséges intelligenciához, ugye, hogy én rengeteg olyan zenét hallok kocsiban ülve, megyünk haverral, mondom, de jó az a zene, mi ez? És akkor mondja, hogy hát igen, AI zene, de amúgy világbajnok, tehát nagyon jó, de sajnos ez az annyira a életünk része lesz, hogy sajnos erre fel kell készülnünk, és ha kell, akkor át kell képeznünk magunkat, de nyilván a színpadon az AI nem fog ott állni, tehát ott nektek kell zenét varázsolni, zenét adni, hogy azt élvezze a közönség. Én ennyit tudok nekik javasolni, legyenek rámenősek, biztos vagyok, hogy mindenkinek van a telefonjában olyan szám elmentve, hogy utána van írva, hogy nevet fel, de nyilván idáig ne jusson el senki, tehát én nem mondom azt, hogy nagyon nyomulós legyen, de igazából úgy gondolom, hogy volt, na jó, bevallom őszintén, nekem is volt már ilyen, hogy na jó, van, most már 28 gyere, hívott, nézzük meg, mit tud, és adunk neki lehetőséget. Ez legyen akár egy feltörekvő zenekar, de volt már így színházi előadással is egyéb iránt. Mert tudom, hogy ők is ebből élnek, nekünk, mi nem ebből élünk, ugyanakkor feladatunk az, hogy kultúrát szolgáltassunk a lakosságnak, ha úgy lehet ilyen szakbarbár nyelven fogalmazni, és igazából volt már olyan, hogy egy ilyen, a jó van, csináljuk történetből lett egy sikertörténet utána. Start Rádió.

0: Azt vettem észre egyébként, amikor ott voltunk nálatok fellépni a Mezőkovácsházi valamelyik rendezvényen, nem tudom, valamilyen piknikes rendezvényen, ugye akkor hívtatok meg először, és azt tűnt föl nekem, hogy gyakorlatilag a szervező srác, te, műsort vezet. Na most ezt a műsorvezetős, hobbi műsorvezetős, vagy kényszer műsorvezetős történetet te most így átformáltad, és most tényleg nem a reklámozás a célunk, elkezdted magad úgy hirdetni, mint esemény vagy rendezvény műsorvezető. Ez ebből fakad ki, vagy úgy érezted, hogy neked ez a művelődési házas, művelődés szervezős munka, ez kevés, bevételre van szükségem, és akkor összekötjük a kellemest a hasznossal, vagy hogy alakult ki ez benned? Most nem akarom szádba adni a szavakat, hogy alakult ki ez?
1: Hú, sokáig nem is beszéltem mikrofonba, ez talán ott, ez is egy 4-5 éves történet, amikor az akkori vezetőm kért meg arra, hogy tudom, hogy október 23-a volt, és neki kellett egy október 23-ai megemlékezésen beszédet mondani. Eddig mindig ő vezette le minden rendezvényünket, minden megemlékezést, és akkor kért fel, hogy jó, akkor ő mond beszédet, viszont akkor nekem kell minden mást úgymond levezetni. És nyilván lámpalász, stb. Viszont már ott az első alkalommal akik ott voltak, utána odajöttek, megveregették a vállamat, hogy olyan kellemes orgánumod van, Balázs, hogy olyan nyugtató volt, nem egy vékony női hang, hanem egy kicsit mélyebb férfi hang, ez sokak számára biztos nyugtató lehet, vagy én nem tudom. És annyira sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy egy kicsit nyilván az önbizalmamnak is jót tett ez, és igen, utána már szinte automatikus volt az, hogy jó, akkor a színpad az azt viszi a Balázs, ő fogja majd itt levezényelni a dolgokat. Nyilván egy ideig még ezt úgy csináltam, hogy ahogy te is korábban mondtad egyszer, hogy így leírva és belebújva a mappába, viszont egy idő után azt éreztem, hogy erre már nincs is szükség. Tehát, hogyha azt mondják, hogy most figyelj, negyed óráig szóval kell tartani, vagy beszélni kell, mert éppen a háttérben valami olyan dolog történik, amit nem kell, hogy lásson, halljon, tudjon a közönség, de csúszik az előadó egy 10 percet, úgyhogy addig beszél, és úgy éreztem, hogy hát ez megy ez nekem. Ezekre is mindig pozitív visszajelzést kaptam, hogy valóban olyan orbitális nagy hülyeségeket nem mondtál, Balázs, úgyhogy viszont teljesen
0: vagy ha mondtál is nevettek.
1: Vagy ha így van, ha mondtam is nevettek, együtt nevettünk, és nem rajtam nevettek, ezért nagyon fontos.
0: Pontos, igen.
1: És igazából visszatérve a kérdésedre, azt nem mondanám, hogy sok időm van a művelődési házas élet mellett, hiszen ez legtöbbször esti, illetve hétvégi munkát is jelent, nagyon sok esetben, viszont úgy éreztem, hogy kaptam is már korábban is ilyen jellegű felkéréseket, viszont akkor még ugye, mivel nem voltam egyéni vállalkozó, ezért mindig valahogy ezt a hangosítással úgymond csomagban ajánlották ki, és úgy tudtam ebből egy kis melléket szerezni, viszont most már úgy éreztem, hogy miért ne lehetne ez egy önállóan elindított vállalkozás, és nyilván most még egyelőre csak rendezvények, legyen ez akár tényleg most a falunapok világát éljük, vagy bármilyen céges rendezvény, vagy ugye jönnek itt karácsonykor az évzáró vacsorák, stb. Ezekben már mondhatom azt, hogy egy-két éves gyakorlattal, inkább többen három-négy éves gyakorlattal rendelkezem, és úgy gondoltam, hogyha ezt tényleg azt kell mondom, hogy negatív visszajelzést még nem kaptam, hogyha ezt valamit ha tud csinálni az ember, és azt mondják, hogy jól csinálja, akkor miért ne csinálhatná ezt pénzért? Start Rádió. One.

0: és még több.
1: Beszéltünk rengeteget a pozitív visszajelzésekről, és ugye félszavakban megemlítetted a negatív visszajelzést. Ért egyébként így az évek során olyan negatív visszajelzés, ami egy kicsit vagy érzékenyen érintett téged, vagy kizökkentett téged, és elgondolkodtál, hogy lehet, hogy akkor nem ebbe az irányba kéne menni, hanem másik irányba? Volt-e ilyen?
2: Természetesen van. Én inkább azt mondanám, hogy ilyen hullámok vannak egy év folyamán. Ahogy mondtam, ugye mindenki tud rendezvényt szervezni. Nyilván volt olyan, hogy egy városnapi rendezvényen valaki azt nehezményezte nekem, szán címezve, hogy a Kárpátia sokkal nagyobb színpadon volt, mint ami itt van, holott akkor csak egy fél playback előadó volt, de kicsi volt neki a színpad például. Én egy érzékeny embernek tartom magamat, tehát el tudok ezeken kattogni, egy kicsit föl is tudom húzni magam rajta, ugyanakkor az idő mindig azt igazolja, hogy a földön kell járni. Természetesen vannak negatív kritikák is a településen, de odáig még nem fajult a dolog, hogy ezt drasztikus lépésre határozzam el magam ez miatt.
1: Persze, meg hát, hogyha emberek elé állsz, meg főleg, hogyha rendezvényeket szervezel, akár egymagadban, akár mint egy csapat, egyszerűen, tehát már azt a világot éljük, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni.
2: Így van.
1: Tehát ugye, hogyha meghívod, mit tudom én, Zoltán Erikát, akkor van, akinek tetszik, van, akinek nem. Tehát nem lehet minden igénynek
2: így
1: megfelelni.
2: Van. Ugyanakkor meg lehet próbálni. Ahogy mondtam, neked mindig a városnapok alkalmával mindig törekszünk arra, hogy legyen egy élő koncert. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen minimális igényt, vagy talán nem is tudom, hogy mire erre jó szó. Tehát, hogy régen úgy hívták a művelődés szerzőket, egy népművelő, ugye?
1: Igen.
2: És talán az élő zene varázsát azt nem szabad hagyni, hogy elszálljon. Nagyon könnyű lehet, nem tudom, mert nem álltam még színpadon, nem énekeltem még színpadon úgy, mint egy-két fél playback, vagy akármilyen előadó, de az élő zenének van egy olyan varázsa, hogy van olyan zene, amit például én magam például soha nem hallgatnák meg egy bármelyik streaming szolgáltatón, de ugyanakkor élő koncert folyamán azt vettem észre, hogy élvezem, hogy van egy olyan dinamikája az élő zenének, ami nagyon élvezhetőbbé tesz egy élő koncertet egy fél playback koncertnél. Ugyanakkor azt is be kellett látnunk itt az évek folyamán, hogy az élő koncert előtt szükség van egy úgymond ilyen felvezető műsorra, illetve mulatós előadára is szükség van, mert van, aki azt fogja nézni, hogy vajon idén elénekelheti-e a 100 forintnak 50 a felét a városnapon. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy év iránt ezt 2 éve kezdtük, hogy visszahozzuk a mulatóst a városnapra. Nyilván ez a kora esti idő pontra, mind a két alkalommal megtelt a tér. Ez volt a szerencség igazából, hogy az élő koncert előtt már egy órával másféllel teli volt a tér, mert a mulatós előadó is annyian ért.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.

0: Sok zene, és még több. Start Rádió. Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

gonna rock your place. Shock.

0: Start Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 23-a vasárnap déli 12 óra van. 104 éves lett az Árpád-fürdő, családok százai ünnepelték a születésnapi programot. Rekordot döntött a madzagfalvi véradás, 660-an adtak vért Békésen. Roham indult a gyurai bíborfehér tortáért az ünnepnapján. Díszpolgári és pro-urbe díjakat adtak át Szeghalmon az államalapítás ünnepén. Már is mondom a részleteket. Az Árpád gyógy és strandfürdő szombaton ünnepelte fennállásának 104. évfordulóját, amelyre egész napos családi programokkal készültek. A jó időnek köszönhetően a fürdő megtelt vendégekkel, akik vidám hangulatban kapcsolódtak be a születésnapi eseményekbe. Szalkai László műszakvezető elmondta, hogy színes programkínálat várta a látogatókat. Kötélhúzás, pingponglabdavadászat, csúszdaverseny, arcfestés, csillámtetoválás és ugrálóvár is szerepelt a napmenüjében. Hozzátette, hogy a fürdő fejlesztésein folyamatosan dolgoznak, céljuk pedig az, hogy a családok jól érezzék magukat és visszatérjenek. A vendégek között voltak, akik kifejezetten a születésnapi rendezvény miatt érkeztek, mások pedig véletlenül csöppentek bele a programba. Rohánszki István úgy fogalmazott, hogy minden nagyon szuper, jók a programok és a medencék is, és mivel nem tudtak a családi napról, örülnek, hogy kipróbálhatták a játékokat. Más elmondta, hogy tavaly is ott voltak a lányával, akik szintén nagyon jól érezték magukat, heti rendszerességgel járnak a fürdőbe, minden szolgáltatással elégedettek. A családi nap végén számos nyereményt sorsoltak ki, a versenynek komoly díjakért zajlottak, tovább fokozva az ünnepi hangulatot. Elképesztő új rekord született a madzagfalvi napokhoz kapcsolódó véradáson. Minden várakozást felülmúlóan 660 segíteni akaró ember jelent meg a háromnapos eseményen. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke, egyben a program főszervezője felidézte, hogy idén először három napon át csütörtöktől szombatig adhattak vért azok, akik csatlakozni szerettek volna a kezdeményezéshez. A madzagfalvi véradás eddigi csúcsa 2023-ban született, akkor 550 víradó vett részt. A szervezők most 600 főt szerettek volna elérni, amit jelentősen túlszárnyaltak. A 600. víradó Pocsai Ferenc, a 660. pedig Lovas Andrea volt. Barta István Zoltán elmondta, hogy rendkívül hálás mindenkinek, aki vért adott, és mindazoknak is, akik munkájukkal hozzájárultak a program sikeréhez. Úgy fogalmazott, hogy a közösség összefogása tette lehetővé ezt a példátlan eredményt. Soha nem látott érdeklődés mellett kezdték árusítani